Ugye tele van érdekes fordulatokkal, művész és emberi ellentmondásokkal. Fiatal korában jogot tanult, aztán a zeneszerzés lett igazi szenvedélye. Néha azt mondta, nappal paragrafusokat, éjjel partitúrákat írok.

Anton Lajovics Álmodozás című kompozícióját adta elő a szlovén rádiózenekar. Egy kritikus azt írta, hogy Lajovics zenéje nem harsány, hanem mint az esti szél, észrevétlenül megérint. Most Rachmaninov harmadik zongora versenye következik, a szólót Jol Jumson, egy csinos dél-koreai zongora művésznő játssza.

Rachmaninov harmadik zongora versenyen hangzott el Joel Jumson szólójával, aki második lett a Van Cliburn és a Csajkovszki zongora versenyen is. Már 3,5 éves korában elkezdett zongorázni, és nyitott a kortárs darabokra, például Kapusztyin jazzes műveit is játssza. A ráadás Rachmaninov G-dur prelüdje volt.

Rachmaninov G-dur prelüdjét játszotta Williamson, aki nem csak hazájában, de Európában és Amerikában is otthon érzi magát. A kritikusok kiemelik, hogy játéka mindig mély érzelmi tartalommal bír. A koncerten ezután Sibelius második szimfóniája hangzott el.

Sibelius opusz 43-as második szimfóniáját játszotta a szlovén rádiózenekar vezényelt Leo Kuokmann. Sibelius első két szimfóniája jellegzetesen romantikus. Csajkovszki, Bruckner, Brahms, néha Beethoven szelleme tűnik fel a háttérben. André Capelétól következik a Divertissement második tétele.

A spanyolnak, André Caplé második divertiszmonjának tételét Moises Lobko játszotta. Ez a szerző Debussy tanítványa volt. Rachmaninov leírta, hogy ő lassan komponál. Nagy sétákat szoktam tenni a természetben, merengek, és aztán jönnek a dallamok. A Gémol trió szól.

Rachmaninov Gémor úgynevezett elégikus trióját Eszter Hoppe, Christian Poltéra és Hiroko Sakagami előadásában hallottuk. Rachmaninov művészetéről sokan és sokféleképp vélekednek, érdekes ember volt, elképesztő nagy kézzel és zongora technikával megáldott művész, aki persze a zongora műveit a saját tudására méretezte. 4 óra van.

Carl Philipp Emanuel Bach csak nem 30 évig állt Nagy Frigyes szolgálatában. Fő funkciója királyi kamarazenélés kísérete volt. A kamarazene estekre hetente legalább háromszor sor került, 4 hetenként a zeneszerzőt egy másod csembalista váltotta fel. Aztán megnyitották a berlini operát, elkezdtek özönleni az olasz művészek a városba, Emanuelnek pedig lehetősége volt megismerkedni, például Johann Adolf Hasse operáival, és bár ő maga operát nem komponált, azért hatással volt rá az opera széria drámai stílusa. Der Herr lebt kantátáját hallgatjuk meg.

Karl Philipp Emanuel Bach, der Herr-Lebet-Kantatája hangzott, der Barbara Schlick, Hilke Helling, Wilfried Johannes, Gotthold Schwarz a Das kleine Konzert és a Rheinische Kantorei előadásában vezényelt Hermann Max. Második Frigyes egyébként nagyon ódivatú zenei ízléssel rendelkezett. Most Schubert zongora darabjai következnek a Hat Moma Muzikó.

A zenei pillanatok, a MoMA Musical 6 darabját hallottuk, Franz Schubert szép zenéjét, Martin Helmchen zongorázott. A műkiadója mindenféle címet adott a daraboknak, volt benne Orozda, meg Trubadur panasza, de ezek nem Schuberttől valók. Edvard Grieg kompozíciója következik, az utolsó tavasz.

Edvard Grieg utolsó tavasz című zeneművét adta elő a Berni Kamerata. Grieg Lipcsébe ment tanulni, ahol a Mendelssohn által alapított, akkori legismertebb konzervatórium növendéke lett, de az első lipcsei tanárát szívből gyűlölte. Most hallgassuk meg Pierre-Max Dubois fuvola kvartettjét.

Pierre Max Dubois kvartettje hangzott el a Litván Fuvola kvartett tagjainak előadásában. Egy tanítványa így ír Alessandro Scarlattiról. Számos tanítványát félelemben tartotta, egy fiatal énekesnő sírva jegyezte meg, hogy ő nem tanít, hanem parancsol, de a zene, amit ír, engedelmeskedik neki. A D-moll koncertó grosszót halljuk.

Alessandro Scarlatti Demo koncerto Grossojának szimfónia tételét hallottuk. Alessandro gyorsan írt, valaki meg is jegyezte, hogy a mester egy kantátát megír, mire a papa misét elmondja. Mario Castelnuovo Tedesco ördögi kapricsójával folytatjuk a notturnót. Goran Lisztes játszik gitáron.

Mario Castelnuovo Tedesco ördögi kapricsaját Goralices játszotta. Ez a szerző spanyolos neve ellenére Firenze szülötte, és Beverly Hillsben halt meg, ott, ahol Rachmaninov, Ira Gershwin vagy Lorenzo da Ponte. Ivo Paracs, Andante Amoroso című zeneműve következik.

Ivo Paracs Annante Amoroso című kompozícióját a zágrábi vonós négyes adta elő. A zeneszerzői muzsikus család sarja, már az apja is híres zenész volt. Most Weber Rondo Brian című kompozícióját halljuk. Weber boldog volt, mert fiatal korában nagyon szépen jöttek, érkeztek hozzá a megrendelések.

Weber Rondo Brian című zongoradarabját Niklas Szivelöv játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül Mihály Glinka hámol keringő fantáziája csendül fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Remélem sikerült hangulatossá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől a Nocturno csapata, Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Csökken a képviselők fizetése. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezen túl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Megszűnt a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását korlátozó szabályozás. Az előző kormány idején hozott rendelkezés külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást. Az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, amiket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgató helyetteseként dolgozott. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, erősítette meg az agrárminiszter. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is, délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Michael Tilson Thomas karmester életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni, de érezni igen. Ha unatkoztok, az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré.
0: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor. A Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott 4 felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
3: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó írtenorról, a kalapos királyról, II. Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
0: Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnökök Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Félix nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ez egy latin eredetű név, jelentése boldog. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. A Fis-moll dalszöveg nélkül elkezdjük a mai zenehallgatást. Ez a piano agitato karakter megjelölést kapta Félix Mendelssohn Bartholdytól. Előadja Nagy Péter zongorán.

Felix Mendelssohn Fiszmoll dalszöveg nélkülét játszotta a Nagy Péter zongorán. Mendelssohn után Mozart egyik legkülönlegesebb versenyműve következik, a C-dur Fuvola hárfa verseny. A darab 1778-ban Párizsban készült arisztokrata megrendelésre a fuvolázó de Guin hercegnek és hárfázó lányának. Mozart állítólag nem rajongott különösebben sem a fuvoláért, sem a hárfáért, mégis az egyik legbájosabb kettős versenyét írta meg nekik és ezekre a hangszerekre. Most a szólisták Emmanuel Pavu és Annelien Lanierz hárfán játszik, az utóbbi a párizsi kamarazenekart pedig François Lelő vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart 299-es kőhölgyjegyzékszámú C-dur fuvola hárfa versenyének első tételét játszotta Emmanuel Pahu fuvolán, Anna Lien, Léna Érc hárfám. A párizsi kamarazenekart François Lelő vezényelte, aki maga is, hát ugye nem is elsősorban karmester, hanem maga is oboművész, szólista. Most Respighi római triptihonjának egyik korai darabjából hallunk részletet. A Róma kútjai négy napszakban mutat meg négy római szökőkutat, aki járt már Rómában, tudja, hogy milyen fontosak itt a kutak. Az első tétel a Valle Giulia kútját idézi hajnalban, úgyhogy egy aktuális tételről és hangulatról lesz most szó, illetve zene. A Respighi nem egyszerű városképet fest, a fény, a vízmozgás és a távoli pásztori hangulat zenekari színekké változik remek hangszerelésében. A Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényli.

Otto Rino Respighi hajnali hangulatát hallhatták Rómából, ez volt a római, illetve Róma kútjai első tétele, a La Fontana di Valle Giulia all'Alba. A Philadelphiai szimfonikus zenekart Riccardo Muti vezényelte. Schubert fiatal kori kamarazenéje következik, és utána pedig az évfordulókkal foglalkozunk egy kicsit. A B-dur vonós négyes még 1814-ben készült el, amikor Schubert mindössze 17 éves volt. Ebből következik most a presto, azaz gyorstétel a Takács vonós négyes előadásában.

0: Franz Schubert B-dur vonós négyesének negyedik tételét játszotta a Takács vonós négyes fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat június 9-én, ma van a Nemzetközi Levéltári Nap, illetve ma tartják az akkreditációs világnapot is, amely a hitelesítés, minőségbiztosítás és szakmai megbízhatóság szerepére hívja fel a figyelmet. A zenei évfordulókból sincs hiány, ma született Kára Nielsen, zeneszerző, ugye a dán zene egyik, vagy ha nem a legnagyobb alakja, 1865-ben. Cole Porter jazz zeneszerző, ő 1891-ben született Peruban, illetve Indiana államban Peruban. Miklós Erika szoprán, ő 1970-ben látta meg a napvilágot, Isten éltesse. Köszöntjük születésnapján Svéd Sándor bariton ezen a napon hunyt el, 1979-ben Bécsben. Tamási Zdenko zeneszerző, aki a Kinyerma szignáját is szerezte, mai napig egy kicsit felújított verzióban ugyan, de ez hallható a Kinyerma játék és muzsika 10 percben kvíz előtt, ő 1987-ben hunyt el Budapesten ezen a napon, és Claudio Arrau zongorista, ő pedig 91-ben hunyt el. Aki bár nem zenész, de azért szeretném megemlíteni Somogyi József Kossuth és Munkácsi Díjas szobrászt, érdemes és kiváló művésztő 110 éve született Félszer falván, ez ma Ausztriában található. A zene hallgatást Georg Friedrich Händel Zádok a főpap című koronázási himnuszával folytatjuk, amelyet a The Sixteen együttes előadásában hallhatnak, vezényel Harry Christophers.

Georg Friedrich Händel Zádok a főpap című koronázási himnuszát a The Sixteen együttes adta elő Harry Christophers vezényletével 1727-ben valóban koronázási himnuszként íródott II. György brit király koronázására is azóta is szinte elválaszthatatlan a brit koronázási szertartásoktól. Most következzen Liszt Ferenctől egy egészen másik világ, a nagy kromatikus galopp, amely már a címével is sokat elárul, egy féktelen tempó, csillogó zongoratechnika és látványos kromatikus futamok jellemzik a fiatal Liszt egyik bravúr darabja. Most Serge Krajcián előadásában hallgatjuk meg.

Hát ez a dalap még ma is elképesztően hatásos. Képzeljék el, mit érhetett át a közönség a 19. században, amikor meghallották a fiatal Liszttől, egy ilyen tomboló virtuózitással játszik a zongorán. Hát azt hiszem, el lehet képzelni, micsoda rajongás vette is körül, de ezt tudjuk is, hogy teljesen meg voltak őrülve érte az emberek. Liszt után József Misztivecsek opera világába lépünk, aki cseh születésű szerző volt, de Itáliában vált híressé, ahol az Il Boemo, vagyis a cseh néven ismerték. Mozart is nagyra becsülte őt fiatalon, és személyesen is kapcsolatban álltak. Most az Il Demofonte című operájából hallgatunk meg egy részletet, a nyitán két tételét, az Andantét és a Prestót játsza az Orfeo barokzenekar vezénye Mihigáig.

József Miszlivecsek Il Demofonte című operájának a nyitányából játszott részletet az Orfeo Barokk Zenekar Mihigáig vezényletével. Két közlekedési információ: az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 27-es kilométernél csak a leálló sávot foglalja el a sérült jármű, de a bámészkódók miatt közel 5 kilométeres torlódás alakult ki. Az M4-es autó Török-Szent Miklós felé vezető oldalán, a Mony elkerülő szakaszán pedig egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 92-es kilométernél a belső sávot zárták le. Vezessenek óvatosan! Most Dohnányi Ernő első hegedű versenyének záró tétele következik. Ez a darab 1915-ben született, és a késő romantikus magyar hegedű versenyirodalom fontos darabja. Úgyhogy ebből hallgatunk most tehát egy tételt Szabadi Vilmostól és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarától vezényel Vásári Tamás.

Tohnán Jernő opusz 27-es első D-moll hegedű versenyének harmadik tételét, a Moltó Vivácsét játszotta Szabadi Vilmos a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával. A karmester Vásári Tamás volt. Egyébként 1914-15-ben írta Dohnányi, a bemutató pedig 1919-ben volt. Telmányi Emil játszotta a Filharmóniai Társaság zenekar.

zongorával, és hát természetesen a nagyon sokoldalú zenész, zeneszerző, zongora, művész Dohnányi Ernő vezényelte a zenekart ezen az esten, a bemutatón is. A hírek előtt még Gioachino Rossini sanzonettjét hallgatjuk meg az öregkori csíntevésekből, előadja Marco Zollini zongorán.

0: Rossini, Sanzonettjét Marco Zollini játszott a zongorán, és ugye ez a cím, hogy az öregkori csíntevések arra utal, hogy tulajdonképpen Rossini a visszavonulása után írt még zongora és énekes darabokat, és ennek a gyűjteményét nevezte ő kicsit ilyen önironikusan az öregkor bűneire, vagy csíntevéseire. Pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Csökken a képviselők fizetése. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezen túl a képviselők. Már elérhetőek a májusban esküdtett, illetve a leköszönt országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai. A dokumentumhoz csatolniuk kell a velük élő házas vagy élettársuk, illetve gyermekeik vagyonnyilatkozatát is. A dokumentumok a parlament.hu oldalon olvashatók. Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában közölte azt is, hogy a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rend előtti felszólalásokkal kezdődik. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében Vitézy Dávid az Európai Unió közlekedési tanácsának ülésén Luxemburgban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint több jogot kell adni a légi és vasúti utasoknak, és több forrást a vasút fejlesztésére. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Bechstein zongorán rögzíti Bartók zongora versenyeit Várjon Dénes és a Koncertó Budapest. Elsőként a zeneszerző első zongora versenyét veszik lemezre az Olasz Intézetben. Bartók Béla maga is Bechstein zongorán játszott, és nagyra értékelte annak karakteres, sokszínű hangzását. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. A pontos idő 7 óra 3 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
4: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott négy felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
5: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó ír tenorról, a kalapos királyról, második Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
1: Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát mutatjuk be.
6: Járjunk egyet a ligetben.
1: Időutazásra invitál az autentikus swing vokál trió. Nosztalgiázzunk velük a 30-as, 40-es évek világában. Második korongjuk a feldolgozások mellett immár 7 saját magyar nyelvű dalt is tartalmaz, melyeket Munkácsi Eszter szerzett.
6: Figyelj rám, nagy világ!
1: A Vintage Dolls új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnökök Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Isten éltese Félix nevű hallgatókat, hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük. A zenehallgatást ebben az órában Csajkovszki 5. szimfóniájával kezdjük, a 3. tétel csendül fel, ez a válsz, a keringő. A Chicagói Szimfonikus Zenekart Claudio Abbado vezényli.

Csajkovszki 5. szimfóniájának keringő tételével kezdtük ezt az órát. A Chicagói szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Claudio Abbado. Gyönyörű dallamok, nagy fagott szóló, szinkópált fagott szóló, és még sok finomság van ebben a tételben. Most pedig egy kisebb formával megyünk tovább. Joseph Haydn G-dur vonós négyeséből a menüett tételt játsza, a Lindsay vonós négyes.

Joseph Haydn opusz 77 numero 1-es G-dur vonós négyesének harmadik tételét játszotta a Linzé vonós négyes, ezeket a kvárteteket Lobkowicz kvárteteknek is szokták hívni. Kedves hallgatónk írta, hogy most londoni zenekar következik, nem a London Symphony Orchestra, hanem a londoni filharmonikus zenekar, de ezzel kapcsolatban mesélem el, hogy 1904-ben június 9-én, tehát a mai napon volt a Queen's Hall színpadán a London Symphony Orchestra első koncertje, és hát magyar karmester Richter János vezényelte őket. Nem is mindennapi műsort adtak elő, Edward Elgar Enigma variációval kezdtek, majd Beethoven 5. sorszimfóniája következett, utána részletek Bach, Mozart, Liszt és Wagner műveiből. Azt írja, hallgatunk, hogy hely, egy jó vagy rossz kalózfelvétel, hát bizony gyönyörű lenne, egyetértek vele. Hát sajnos azt hiszem, hogy nincs. Most viszont nem a London Symphony Orchestra, hanem a londoni filharmonikus zenekar játszik, tehát maradunk Londonban, és Giacomo Puccini Turandot című operájából következik a nagyon híres részlet, Calaf áriája a harmadik felvonásból. Ki mással hallgatnánk, mint Luciano Pavarotti, John Eldis kórus közreműködik, vezénye Zubi Méta.

Luciano Pavarotti egyik leghíresebb szerepe vagy áriája, Giacomo Puccini Turandot című operájából, Kalafáriája a harmadik felvonásból, John Ellis kórust és a londoni filharmonikus zenekart kísérte, mellette Zubin Mehta, és valóban tele van energiával, méltán nagyon-nagyon híres ez a részlet. Most hallgassuk meg Ludwig van Beethoven D-dur pastorál szonátájából a negyedik tételt, Jandó Jenő játszik zongorán.

Ludwig van Beethoven D-dur pásztorál szonátájából a negyedik tételt játszotta Jandó Jenő zongorám, és még egy rövid zenét hallgatunk meg egy azt követő interjú előtt, ez pedig Georg Philipp Telemann A-dur hegedű versenyének harmadik tétele, ennek címe is van a béka, egész más jelent a két szó, és valóban van olyan tétel, amelyben van ilyen rekegésszerű hanghatás, amivel játszik a zeneszerző. Midori Zeiler hegedül a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara kíséri.

0: Georg Philipp Telemann Ádúr hegedű versenyének harmadik tételét játszotta Midori Zeiler hegedűn a berlini Régi Zene Akadémia zenekarával, a Concerto a béka címet viseli. 7:58.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A Magyar Zeneháza hangdómja részére készített egy moduláris, multimédiás kisoperát Bali János. A bemutató 2026. május 6-án volt, a címe pedig A bögöly, a lódarázs és a cincér. Erről beszélgetett Bali Jánossal Katona Márta kollégám.
2: Moduláris, multimédiás kisopera. Mit takar ez a műfaj megjelölés?
3: Hát nem is tudom, hogy ezt műfajnak lehet-e nevezni. Úgy működik ez az egész, hogy elkészítettünk 50 rövid részletet, ahol két hang és szöveg szorosan összetartozik. Ezek a részletek közül a legrövidebb az mindössze 8 másodperc, a leghosszabb meg majdnem 3 perc, és a Magyar Zeneháza hangdómjában az egyes vetítések azok mindössze 25 perc hosszúságúak, ilyen részekből 15-16 fér be egy alkalomra. Ez azt jelenti, hogy ha valaki elmegy megnézni, akkor nem látja az összes részt, hanem mindössze egy bő negyednyi válogatást kap belőle. Az nagyon lényeges volt nekünk, hogy ugye a világban olyan sokszor találkozunk az életben olyan dolgokkal, amikbe betekintést kaphatunk, de az egészet nem birtokolhatjuk.
2: A bögöly, a lódarázs és a cincér. Van-e valamilyen történet?
3: Igazából nincsen. Tehát az egész dolog az úgy kezdődött, hogy Láposi Dániel megkeresett, hogy lenne valami projektje a Magyar Zeneházában, és komponálnék valami darabot ennek a számára. Sőt, az se bánja, hogyha egy egész estés anyagot megírok. És aztán, ahogy a magyar zeneházásokkal beszéltünk, hát kiderült, hogy ez a hangdomba lenne a legjobb, és az ütő együttesen kívül, hát a rovarhangokat akartam ide betenni, amikkel már jó 10 éve jó különböző elektronikus darabokat, és tulajdonképpen ez a három rovar, ez elég különböző, és akusztikailag elég érdekes a hangjuk, úgyhogy innen jött. Egy háromtagú ütő együttes dolgozott, a Láposi Dánielen kívül Gorcsik Dávid és Mohácsi Benyámin. Kiosztottuk egymás között a szerepeket, nagyon érdekes, hogy mindenki egyértelműen rátalált, hogy a három állat közül melyikkel azonosul, és nagyon izgalmasan különböző létmódot folytatnak, máshogy születnek, máshogy táplálkoznak, máshogy élnek, és hát nagyon érdekes volt így belehelyezkedni, beleképzelni magunkat, hogy mi ők vagyunk, és nagyon érdekes volt így rovarszemmel nézni az emberekre. Sirokai Mátyás költőként hívtuk meg, Kocsi Olgát pedig a vizuál elkészítéséhez, és tulajdonképpen mindenkinek mindenre voltak ötletei, de megbeszéltük, hogy a szövegekért a Mátyás felelős, a képért az Olga, a zenéért pedig én, és hát így állt össze ez az egész. Jordán Adél olvasta föl a Mátyás által véglegesre formált szövegeket. A 50 részletből 40 valahányban van szöveg, de vannak tisztán hangszeres szöveg nélküli szakaszok is. Az egész az nagyon eklektikus, ami a hang részét illeti. Műbarok gics-től legabstraktabb granulár szintézissel megkavart krikszkrakszig, kicsit ritmikus popzenés anyagokig, minden előfordul benne. A zenének ez a sokféleségét ellenpontozza az, hogy Kocsi Olga nagyon fegyelmezett, fekete-fehér kézi rajzokat tett föl a hangdomnak a kupolájára.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Mese szaltáncárról című művéből a Dongót hallották. Perényi Miklós játszott Gordonkán Kocsis Zoltán zongorán. Hát ezt csak azért tettem be, mert ugye az a címe ennek a moduláris multimédiás kisoperának, hogy a bögöly, a lódarázs és a cincér, és erről aszociáltam. De hát Bali János ugye nyilván nem ezekkel a zenékkel dolgozik, hiszen Bali Jánossal beszélgetett előtte Katona Márta. Bali Jánostól származik a koncepció, illetve a zene, a kép, Kocsi Olga, a szöveg Sirokai Mátyás munkáját dicséri, és a közreműködők pedig Burcsik Dávid, Láposi Dániel, Mohácsi Benyámin, Ütősök, Jordán Adél, színész, és ugye a Magyar Zene hangdújma részére készült ez. Még egy pár szó a zenéről, ugye a zene felvett és térben kézzel mozgatott rovarhangokból, környezeti felvételekből, akusztikus hangszerek, analóg és digitális szintetizátorok hangjaiból áll össze. Egyes részei kottába írt kompozíciók, de legfontosabb rétegük az ütőegyüttes közösen irányított improvizációja. Ezek térbeli felvételeit dolgozta össze Bali János, az enyéb anyagokkal eklektikusan sokszínű, mégis egységes darabokká. Úgyhogy nem, a Dongó kíséri ezt a kis moduláris, multimédiás kisoperát, de nekem most mégis ez jutott eszembe. Aki pedig azt a zenét akarja meghallgatni, annak el kell mennie a Magyar Zene hangdúmjának az előadásaira. Most Georges Bizet Carmen szvitjéből következik a prelűd, és a Les Dragons d'Alcalá, a Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson dirigálja.

Georges Bizet Carmen Suite-jéből a Prelude és a Les Dragons d'Alcalá hangzott el a Toulouse-i Capitol Színház zenekarának felvételéről, vezényelt Michel Plasson. Most következzen Michel Richard de Lalande trombita koncertje a Versailles csatornán rendezett ünnepségekre. A negyedik tételt játsza Jean-François Paillard kamarazenekara, vezényel Jean-François Paillard.

Michel Richard de Lalande trombita koncertjét játszott Jean-François Payer kamarazenekarra, Jean-François Payer vezényletével. Most pedig a svéd Mozartként emlegetett Joseph Martin Krauss C-dur szimfóniájából hallgatjuk a harmadik tételt, az Allegrót. A koncertó Köln játszik.

német származású volt, de azért hívták a svéd Mozartnak, mert a pályája legfontosabb része Svédországhoz kötődik, harmadik Gusztáv király udvarához, és ő is 1756-ban született, mint Wolfgang Amadeus Mozart. Most következzen Albert Lortzing, Cár és Ács című művéből, vígoperájából, a Facipő tánc, a harmadik felvonásból, ez egy elég ismert részlet, a berlini német opera zenekarát Matthew Lang vezényli.

Albert Lortzing Cár és Ács című végoperájából hallották a Facipőtánc című részletet a berlini német opera zenekarától. Matthew Lang vezényelt, ugye a Cár és Ács története Nagy Péter cár nyugat-európai utazásához, illetve álruhás hajógyári munkájához kapcsolódik. A hírek előtt még egy zenét hallgatunk meg, ez pedig Johann Sebastian Bach 207. kantátájából a kórustétel Zengjenek össze mind a húrok. Ez egyébként nem templomi, hanem egy akadémiai ünnepségre készült kantáta, világi kantáta, a Collegium Vocale Gent játszik, vezényel Filippe, herre vége.

0: Johann Sebastian Bach 207. kantátájából hallottuk a kórustételt, melynek magyarul a kezdősora zengenek össze, mind a húrok. A kollégium vokálegent játszott, és énekelt Filipe Herevége vezényelt. A pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására, és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában közölte azt is, hogy a szociális és családügyi miniszter tegnap több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. A kormányfő egyúttal átfogó vizsgálatra kérte a tárcát annak érdekében, hogy újra lehessen építeni az előző kormány alatt lerombolt rendszert. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozó csoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Már elérhetőek a májusban esküdtett, illetve a leköszönt országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai. A parlament honlapján közzétett dokumentumokból a többi között kiderül, hogy Magyar Péter miniszterelnök január vége óta törlesztette több mint 8 milliós adósságát, ingatlanjaiban pedig nem történt változás. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással, a frakcióvezetők, pártelnökök nyilatkozatában nincs jelentős változás. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök feleségével közös vagyona 4 millió forinttal gyarapodott januárhoz képest. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, erősítette meg az agrárminiszter. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik az érintettek. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Végül a várható időjárásról. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb lesz. A pontos idő 8 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálásáról, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvítjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Az Éjszakai Jazz Club adásában a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát mutatjuk be.
6: Járjunk egyet a ligetben.
5: Időutazásra invitál az autentikus swing vokál trió. Nosztalgiázzunk velük a 30-as, 40-es évek világában. Második korongjuk a feldolgozások mellett immár 7 saját magyar nyelvű dalt is tartalmaz, melyeket Munkácsi Eszter szerzett.
6: Figyelj rám, nagy világ!
5: A Vintage Dolls új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája adásában Jevgenyi Kiszin zongorázik. A többszörös Grammy-díjas orosz zongoraművész zeneszerző minden idők legfiatalabbjaként kapta meg a Musical America az év legjobb hangszeres előadója címét 1995-ben. 2 év múlva ő lett a Proms történetében az első zongorista, aki szóló hangversenyt adott 6000-es nézősereg előtt. Mesterek órája. Jevgenyi Kiszin, szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
7: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
8: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
7: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
9: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
7: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
10: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
7: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
11: 8 óra 8 perc.
5: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
12: Tarnóczy Ildikó vagyok.
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel.
12: Jó reggelt kívánok.
11: Örülök, hogy ismét itt van, és hallom a hangját, játszunk, hiszen már többször is volt alkalmunk kinyermázni. Ha választania kellene, hogy egy bensőséges szalonzenei házi koncertre menjen, vagy egy nagyszabású monumentális zenei eseményre, akkor melyiket választaná?
12: A monumentálist.
11: Hát valóban ezek nagyon nagy élményt tudnak jelenteni. Akkor jó hírem van, mert a mai kinyermában csupa monumentális, nagyszabású művet hallgatunk meg, úgyhogy bízom benne, hogy nem is lesz olyan nehéz majd felismerni őket, de előtte elmondom, miket lehet nyerni. Ha 3 kérdésre tudja a választ, akkor 2 CD-t küldünk. Az egyiken Liszt Faust szimfóniája hallható, Jascha Hornstein vezényletével, a másikon pedig Mozart zenéi, a kiséi zene, két hegedű verseny és egy szonáta. Ez is egy nagyon szerintem szép kis album. Ha pedig a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor a Parapács zenekar Bebocsátlak című felvidéki magyar népzenét bemutató albumát küldjük el. Ezek tehát a lehetséges nyeremények, és akkor indulunk is. Szóval monumentalitás jellemzi azt a szimfóniát, amelyet 1902-ben ezen a napon mutattak be a szerző vezényletével. A komponista harmadik szimfóniája 6 tételből áll, énekesek itt is szerepeltet, előadásának átlagos időtartama pedig meghaladja a 1,5 órát. Most azonban csak egy rövidke részlettel szolgálunk, a kérdés, hogy ki a zeneszerző.

0: Ki a zeneszerző?
1: Gustav Mahler a zeneszerző.
0: Így van, helyes a megfejtés. És az ötödik tétel egy részlete volt, a bim-bam-makkal hallhattuk a Birminghami Szimfonikusok ifjúsági kórusát és énekkarát. Egyébként Simon Rattle vezényelte a Birminghami Szimfonikus zenekart. Időzzünk el még egy feladvány erejéig Mahler zenéjénél. Nem bánja, szereti Mahler zenéjét?
1: Szeretem.
0: Ha időtartamában nem is, de az előadói apparátus méreteit tekintve lekörözi a harmadik szimfóniát a zeneszerző utolsóként idézett műve. Innen származik a szóban forgó szimfónia mellékneve is, a pünkösdi himnusz szöveget is felhasználó nyitótételt. Idézzük a kérdés, hogy milyen néven szokás emlegetni ezt a művet.

0: Milyen néven szokás emlegetni ezt a művet?
1: Ez a 8. ezrek szimfóniája.
0: Így van, tehát Mahlertől az ezrek szimfóniájából idéztünk egy kis részletet, ezt a bécsiek játszották a Wiener Sängerknaben, illetve az ő énekkaruk, a Bécsi Állami Operáz énekkara, de egyébként a Chicagói Szimfonikus Zenekar Solti György vezényelte. 2-ből 2. Természetesen nem csak a szimfóniák feszegethetik a monumentalitás határait, egy német operaszerző híres arról, hogy darabjai a hallgató idejét és elmélyült figyelmét is megkívánják. 4 műből álló operaciklusának utolsó leghosszabb alkotását idézzük, röviden, amelynek játék ideje több mint 5 óra. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: Ki ez a zeneszerző?
1: Wagner, az Istenek alkonya.
0: Nagyon jó, gratulálok, így van, Wagner az Istenek alkonya. Egyébként egy régi felvételt, több mint 50 éves felvételt hallgattunk, 1974-ben rögzítette a londoni filharmonikus zenekar Leopold Stokowski-val az imént hallott felvételt, és érdekes is, ahogy hallatszik, hogy tulajdonképpen más volt egy kicsit az interpretáció, mint a mai zenekaroknál. 3-ból 3 kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük a 2 CD-t, Liszt és Mozart zenéjét, de van még egy negyedik kérdés a népzenei albumért. Johannes Brahms zenéjével zárul a mai játék, ami sem szimfónia, sem opera, de monumentális vokális mű, amelynek a címében egy liturgikus műfaj szerepel. Igaz, a mű nem követi a címadó műfajra jellemző struktúrát, és a liturgikus latin szöveg helyett a zeneszerző Luther Márton német nyelvű szövegeit használta fel, de az utolsó kérdés, hogy melyik egyházi műfaj szerepel a kompozíció címében?

0: melyik egyházi műfaj szerepel a kompozíció címében, illetve tudja, hogy miből idéztünk?
1: Igen, a Requiem, Johannes Brahms német Requiemjéből idéztünk.
0: Pontos a megfejtés, pontosan. Tehát a Requiem ugye a megfejtés, és Brahms német Requiemjéből szólalt meg egy kis részlet. Barbara Bonni volt egyébként az énekes, és ezt is a bécsiek előadásában hallottuk, Carlo Maria Giulini vezényelt. Gratulálok nagyon, hogy minden egy kérdés ilyen fölényesen és könnyedén tudta a választ. Tarnóczi Ildikónak köszönjük a mai játékot. Akkor nem volt nehéz, hogyha szereti ezeket a monumentális
1: műveket. Nem volt nehéz. Nem.
0: Örülök. Nem biztos, hogy mindenkinek könnyű lett volna, úgyhogy gratulálunk.
1: Tudott volna olyanokat szúrtani, amik nehezek.
0: Na, de hát most nagyon jól ment ez a játék, meg hát nem is az a cél, hogy itt elrettentsünk minden hallgatót, de hát persze azért nem minden adja magát. Gratulálok még egyszer, és vágyjuk vissza a játékba, úgyhogy addig is szép napokat kívánok, küldjük az összes lehetséges mai nyereményt.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.
1: Köszönjük. Viszont hallásra.
0: Mai játékosunk Tarnóczi Ildikó volt, a hallgatókat pedig hívom és bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is. A kinyerme a kukacradio.hu e-mail címen vagy a 0630 759 6010-es üzenetrögzítőnkön. A zenehallgatást pedig Robert Schumann harmadik Rajnai szimfóniájának második tételével folytatjuk. A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát Neville Mariner vezényli.

Robert Schumann harmadik rajnai szimfóniájának második tételét játszotta a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara, Navil Mariner volt a karmester. Most Johann Peter Salomon D-dur románca következik. Salomon neve ugye leginkább Haydn londoni útjai miatt ismert, ő volt az a hegedű művész és impresszárió, aki Haydnt Angliába hívta, és akinek közvetítésével megszülettek a londoni szimfóniák, de Salomon maga is komponált, és hegedűsként is jelentős szereplője volt a kor zenei életének. Most tehát egy hegedű darabját játssza Simon Standage, a The English Concert-tel vezényelt Trevor Pinnock.

Johann Peter Salomon D-dur románcát hallottuk az imént Simon Standage előadásában, a The English Concert-et Trevor Pinnock vezényelte. Most következzen Szergej Rachmaninovtól a második szvit első tétele, az Alla Marcia, az egyik előadó pedig Márta Argerich, aki a napokban, konkrétan pontosan június 5-én, tehát 4 nappal ezelőtt ünnepelte kerek 85. születésnapját. Kamara partnere Gabriela Montero zongorán játsszák ezt a darabot.

0: Ez volt Szergej Rachmaninov második szvittjéből az első tétel. Martha Argerich és Gabriela Montero játszottak zongorán. 5 perccel múlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a második rejtvényhez, elmondom, miket lehet nyerni. Június 11-én 19 órakor csütörtökön a Nemzeti Táncszínházban lesz a Bável című előadás, a Duda Éva Társulat előadása ez. Utána két nappal később, június 13-án szombaton 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik a Bartók Rádió zenebeszéd sorozata. Grieg Holberg szvittjével a zongora szóló változatot játsza Demény Balázs, a műsorvezető Péteri Lóránt. Június 18-án csütörtökön pedig este 20 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Szigeti Vonós 4-es játszik, melynek tagjai Hagau Haruka, Németh Nóra, Ludmány Dénes és Rózsa Rihárd. Közreműködik Maxim Risanov és Kokas Dóra, ők egy házas pár, és Brahms B-dur vonós szextettjét, valamint a G-dur vonós szextettet adják elő. Ezek tehát a lehetséges nyeremények, kérem, hogy a megfejtés mellett írják meg a nevüket, és azt, hogy hova szeretnének eljutni. Tehát holnap után, június 11-én a Nemzeti Táncszínházba Duda Éva Társulatának előadására, a Bábelre, vagy utána a zenebeszédre szombaton, vagy esetleg jövő hét csütörtökön a Szigeti Vonós 4-es koncertjére szintén a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. A megfejtéseket a 0630-30-30-160-as SMS számra, vagy a muzsikáló@kukacradio.hu e-mail címre lehet küldeni. A most következő tételt zeneszerzője nagyon fiatalon, mindössze 16 évesen komponálta 1813-ban. Nagyon fiatalon meg is halt egyébként ez a zeneszerző. A kérdés pedig az, hogy hol komponálta vajon a művet, ebben a városban tanult, sőt, itt ekkoriban már hegedült is egy zenekarban, hát ez a zenekar akkor még ugye tanulókból állt, illetve tanulók zenekara volt, és most ennek a városnak mi a leghíresebb zenekarával hallgatjuk meg a tételt, bizonyára a zeneszerző is örült volna ennek az előadásnak, de neki talán nem is adatott meg, hogy meghallgassa ilyen szinten ezt a tételt. A kérdés az, hogy melyik városban komponálta a zeneszerzőhez. Persze azt is ki kell találni, hogy vajon ki a zeneszerző, de ez még kevés lesz a megfejtéshez, és szerintem nem is olyan nehéz. Ez a kérdés, hol komponálta a zeneszerző ezt a művet?

Eddig a részlet, a bécsi filharmonikusok jártak, és ezzel el is árultam a megfejtést, hiszen Bécs volt a helyes megfejtés, tehát itt komponálta első szimfóniáját, amiből a második tételt hallgattuk, Franz Schubert, aki 1813 őszén még csak 16 éves volt, és a bécsi városi konviktus növendéke és a császári udvar fiúkórusának tagja volt, illetve, mint jó hegedűs, részt vett egy ilyen növendékzenekarban, és így könnyen megismerhette a zenekari hangzást, illetve a Haydn és Mozart szimfóniákat is, amelyek egyben mintájául is szolgáltak a szimfónia íráshoz. Többféle válasz is versengett itt, volt, aki ugye Mendelssohnra tippelt, és akkor Lipcsét írt, vagy akár Berlint, aztán volt, aki ugye Mozartra asszociált a fiatal zeneszerzői zsenialitással kapcsolatban, így Salzburgok is érkeztek, de a helyes megfejtés most Bécs volt, ez az egy szó is elég volt, de avval sokan hozzátették, hogy Schubert. Köszönjük szépen a sok megfejtést, mondom a nyerteseket. Tusán Barbara, Takács Ottó és Horváth Viktor. Nekik is minden helyes megfejtést küldő hallgatónknak gratulálok. Köszönjük, hogy velünk játszottak. A zenehallgatást pedig folytassuk Antonio Vivaldi egy operájával. Ez a Farnace a címszereplő áriáját. Az első felvonásból Bol Vivica Genoa énekli, az Európa Galante zenekart Fabio Biondi vezényli.

Vivica Zsönó énekelte Farnace áriáját Vivaldi operájából, az Európa Galantet Fabio Biondi vezényelte. Következzen most Félix testvére, Fanny Mendelssohn, Fanny Henzel a C-moll szonáta első tételével, Silviane de Fern játszik zongorán.

Ez volt Fanny Henzel, vagyis született Fanny Mendelssohn, C-moll szonátájának első tétele Sylviane Dufresne előadásában, és őt nem csak a testvére miatt érdemes említeni, hiszen kiváló zongorista és rendkívül termékeny komponista volt, több száz művet komponált, és sajnos voltak olyanok, amiket a testvére neve alatt kellett megjelentetni, hogy több emberhez eljusson, de önállóan is nagyszerű zeneszerző Fanny Henzel. Még egy izgalmas összművészeti fesztiválra szeretném felhívni a figyelmüket, amely holnap után június 11-én kezdődik, és június 14-ig tart, ez pedig a Pont Pécs, és értelemszerűen Pécsen lesz. Ez egy új izgalmas összművészeti fesztivál, amely a kortárs művészet sokszínűségét, a művészet teljességét, a kreatív együttműködéseket és az egyedi alkotói látásmódokat helyezi középpontba. Ott lesz Bobán Márkovics, a legnépszerűbb szerb roma zenekar, illetve nagyon sok színházi előadást is meg lehet nézni ebben a néhány napban, többek között a Víg Színház, az Újvidéki és az Entai Színház előadásait is. Lesz Vasarely alkotásaival szimfónia, a Pannon filharmonikusok előadásában, olasz rendező által újra álmodott Cavalleria Rusticana, vagyis hát a Parasztbecsület, ez opera és látványos világ sikerű Tesla musical, a Planetáriumba költözik a Magyar Zeneháza, illetve a filmes szekcióban találkozhatnak az Oscar-díjas Deák Kristóf és Rófusz Ferenccel is. Befejezésül Claudio Monteverdi Szeretlek életem madrigáját hallják a koncertó vokál előadásában, vezényel Röni Jákobsz.

0: Claudio Monteverdi Szeretlek életem című madrigáját a Concerto Vocale előadásában hallották, vezényelt René Jacobs. Kedves hallgatóink, ezzel érti véget a mai muzsikáló reggel. Adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnökök Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket. Ifján Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés ezekben a percekben napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint gyakran megalázó a tanárok jelenlegi teljesítményértékelő rendszere, amelyet sokszor visszaélésszerűen alkalmaznak a vezetők. Nagy Erzsébet ügyvivő a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy sokszor az oktatók szakmai rátermettségét is megkérdőjelezte a pontozásos rendszer, amelynek eredményét akár intézményen belül is eltérő bérezéssel jutalmazták, ami feszültséget okozott. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a múlt héten azt mondta, hogy a közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A Vegyipari Szakszervezetek Szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke szintén a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek és gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai védelmi minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokain és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Itthon több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb fél távra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Napos helyenként gomoly felhős idő lesz ma is, délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. A pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Régi zenei élmények Eszterház attól a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálásáról, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban. Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: A muzsikus legendák következő műsorában Michael Tilson Thomas karmester életét és munkásságát idézzük fel.
7: Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni, de érezni igen. Ha unatkoztok, az az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré.
6: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott négy felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
8: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó ír tenorról, a kalapos királyról, második Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
6: Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
9: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
10: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
9: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
11: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
9: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunavörlden.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
2: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő, valamint a hangmérnök kollégák Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Nyissuk a mai délelőttöt Camille Saint-Saëns zenéjével, és hallgassuk az Opus 44-es negyedik C-moll zongoraverseny második tételét, a szólista Stephen Huff, mellette a Birminghami Szimfonikus Zenekart Sakari Oramo vezényli.

Amellett, hogy nagyszerű zeneszerző volt, Camille Saint-Saëns lenyűgöző tehetségű zongorista és organista volt, de a kutatók szerint ez a negyedik zongoraverseny még ennek ismeretében is egyedülálló mű, amely a 19. századi versenyművek között páratlan szerkezeti egységgel bír, és egészen biztosan a zeneszerző legkiválóbb és legeredetibb művei közé tartozik. Ezt a különlegességet azért valószínűleg ő is érezhette, mert egy megfogalmazásban alá is támasztotta. Azt mondta Saint-Saëns, amit most alkottam, azt soha többé nem fogom tudni megismételni. Így vélekedett a negyedik zongora versenyről, amelynek második tételét hallgattuk most Stephen Huff szólójával, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Sakari Oramo vezényelte. Most menjünk a pincébe, jönnek a zenész macik, a zenekari vonósok két mély hangszere. Johannes Matthias Sperger hámol szonátájának harmadik tételét hallgatjuk. David Sinclair nagybőgön, Christoph Coyne gordonkán játszik.

Egy olyan darabból hallgattunk részletet, amelynek szerzőjeként egyhangulag Johannes Matthias Spergerre gondolnak a kutatók két okból. Egyrészt a darabban megjelenő nagybőgő technika miatt, hiszen Sperger maga is kiváló nagybőgő művész volt, másrészt a másolatban fennmaradt kézirat írója alapján feltételezik ezt, mert a másoló egy olyan ember, aki számos Sperger darabon dolgozott, úgyhogy már csak ezért is valószínű, hogy ez is egy eredeti Johannes Matthias Sperger mű, csak éppen nem a legelső kézirat, hanem egy másolt kézirat maradt meg. A nagybőgőre és Gordonkára írt Hámol szonát a harmadik finálé tételét hallottuk. David Sinclair nagybőgőn, Christoph Coyne Gordonkán játszott. Most egy kicsit idézzük az újévi koncerteket, mert általában vagy legtöbbször ott szólal meg, ha nem a teljes opera részeként. A híres Pezsgő duett, avagy Violetta és Alfredo Bordala, Giuseppe Verdi Traviata című operájának részlete. Ezen a felvételen Kriszta Kinga és Horváth István énekel, a Budapest Scoring zenekart és kórust Illényi Péter vezényli.

0: Ez volt Violetta és Alfredo Bordala, Giuseppe Verdi Traviata című operájának első felvonásából. Krista Kinga és Horváth István énekelt, a Budapest Scoring zenekart és kórust Illényi Péter vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:50, következzék most Christoph Graupner C-dur koncertójának második és harmadik tétele. Ofel Frenkel Oboe d'Amore-n játszik, és mellette az Accademia Daniel zenészeit halljuk.

1737-ben írta ezt a darabot Christoph Graupner, aki a Hessen-Darmstadti Őrgróf szolgálatában állt, és nyilván az udvari zenekarban lehetett egy igen jó obonművész, akinek szánhatta ezt a művet, vagy aki inspirálta ezt a művet. A darmstadti gróf volt az is, aki megakadályozta, hogy Graupner otthagyja az udvart, és Johann Kuhnau utódja legyen a lipcsei Tamás templom kántori állásában. Igaz, hogy azért tegyük hozzá, ezt a tiltást megédesítette a gróf, mert egy addiginál jóval nagyobb fizetést adott Graupner. Így aztán ő maradt Darmstadtban, Bach pedig elnyerte a lipcsei állást. Christoph Graupner igen nagy és szinte teljes egészében fennmaradt életművének nagy részét is Darmstadtban őrzik ma az egyetemi és tartományi könyvtárban, ami egyrészt nagyon jó, mert ugye abból a korszakból nagyon sok idézőjelben kisebb zeneszerző életműve elveszett az évszázadok során. Az övé megvan, de a darabok nagy része még mindig nem jelent meg nyomtatásban, pedig talán érdemes lenne nagyobb léptékben megismerni a művészetét. Christoph Graupner C-dur koncertójából hallgattuk a második és harmadik tételt, Oboe d'Amore-n Ofer Frenkel játszott, és mellette az Academia Daniel zenészeit hallottuk. A régi korok és az Oboe d'Amore után most Beethoven következik, egy kicsit modernebb korszak, a második szimfónia negyedik tételét a londoni Régi Zene Akadémia zenekarától halljuk.

Beethoven második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. Ha már Saint-Saëns volt a műsor elején, akkor most is visszatér, úgy, mint a következő zeneszerző közeli jó barátja. Théodore Dubois és Alexandre Guillemot tanítványa és Saint-Saëns közeli barátja volt, akinek ráadásul a tanácsaira is nagyon adott, Fernand de la Tombelle, aki kettős karriert futott be zeneszerzőként és virtuóz előadóként, és ezen a vonalon is két hangszeren, Saint-Saëns-hoz hasonlóan kiváló zongorista és orgonista volt.

Fernand de la Tombelle D-moll szonátájából hallgatjuk most az első tételt, itt zongora szerepel, de a másik hangszer a cselló, és nem az orgona. Paul Marlin és Steven Lemery játszik.

Egy újabb zeneszerző, akinek műveit érdemes felfedezni. Ferdán de la Tombelle D-moll szonátájának első tételét hallottuk, Paul Marlin cellón, Stefan Lemeli zongorán játszott. És most jöjjön egy olyan zeneszerző, akit elsősorban filmzeneszerzőként ismerünk, de számára egész életében nagyon fontosak voltak azok a művei, amelyeket a koncerttermeknek írt. Ő Rózsa Miklós, akinek Opus 28-as Notturno Ungherese című darabja következik most. A Philharmonia Hungaricát Werner András Albert vezényli.

0: Rózsa Miklós, Opus 28-as Notturno Ungherese című darabját hallottuk. A Philharmonia Hungarikát Werner Andreas Albert vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9:50 után Antonin Dvorzsák a következő szerzőnk, az Opus 90-es E-moll Dumki trió második, és nem második tétele következik, ez egy Adagio Vivace tétel, ez zavart meg, tehát lassú része és gyors része is van, a Fontenay trió felvételét halljuk.

Antonin Dvorák Opus 90-es E-moll Dumki triójának második tételét a Fontenay trió játszotta. Most következzék egy egzotikus tánc, ez már Pietro Mascagni zenéje, a torinói Teatro Reggio Filharmonikus zenekarát Gianandrea Noseda vezényli.

Ez volt az Exotikus tánc, egy kiváló operaszerző Pietro Mascagni zenéje. A Torinói Teatro Reggio Filharmonikus zenekarát Gianandrea Noseda vezényelte. Bár most nem az ő felvételét hallgatjuk, de Imogen Cooper zongoraművész Schubert Opus 78-as G-dur szonátáját a zeneszerző ritka békés hangulatú darabjai közé sorolta. De azért azt is hozzátette, természetesen, ahogyan nála mindig, itt is vannak kontrasztos szakaszok, amelyek viharossá és kissé sötétté válnak, de az általános hangulat, a béke és a ragyogás, ami a néhány hónappal korábban írt G-dur vonós négyesre egyáltalán nem volt jellemző. 1826. októberében írta ezt a G-dur szonátát, mármint a zongora szonátát Schubert, amelynek most a negyedik tételét hallgatjuk. Imogen Cooper véleménye után Sziatoszláv Richter játéka következik.

0: Schubert opusz 78-as G-dur szonátájának negyedik tételét hallottuk, Svetoslav Richter zongorázott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy percünk van még 10:30-ig, de remélhetőleg mindenki itt van már, aki játszani szeretne, mert elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket, először a koncertek, előadások. Június 12-e péntek este 8 órára szól az első két jegy. A Szent István Bazilikában a pénteki orgona koncertek sorozat folytatódik népszerű műsorral és kiváló előadókkal. A nagy orgonán Szotyori Nagy Gábor, a Szentély orgonáján Tóka Ágoston játszik, és Sér Lívia ének, valamint Borsodi László trombita művészt hívták még vendégül. Június 12-e péntek este 8 óra, Szent István Bazilika. Aztán június 13-a szombat, délután 5 órakor a Kugler Art Salonban Licsák Attila zongoraművész könyvbemutató zongoraestje lesz, akinek egy művészettörténeti könyve jelent meg, és ezt mutatja meg. A könyv címe Ég és Föl, tehát nem Föld, hanem Föl, szándékosan D betű nélkül. És amit a könyvbemutatón játszik, Domenico Scarlattitól Zsigmond kori töredékeken át Rameau és Bach darabjaig sok minden megszólal. Ez tehát egy igazán izgalmas előadás lesz, könyvbemutató zongora, nem is estel, hanem délutánnal, hiszen június 13-án szombaton délután 5 órakor lesz mindez a Kugler Art Salonban. Ugyancsak június 13-a szombat, este 6 órakor a Bartók Béla Emlékházban, a Kurták 100 a Bartók Emlékházban koncertsorozatban. Ezúttal Csalog Gábor zongoraművész és kiváló kollégák, barátok várják a közönséget. És természetesen Kurták művek szólalnak meg az Omázs Hoffmann Hölderlin koncerten. Ez lesz június 13-án szombaton este 6 órakor a Bartók Béla Emlékházban. És még egy előadás június 12-én pénteken, tehát visszamentünk péntekre. Este 7 órakor a BMC koncertteremben Dohnányi Ernő és Johannes Brahms egy-egy zongoraötösét Fehérvári Zoltán zongoraművész és a Korosi Kvártett játsza. Ez tehát június 12 péntek, este 7 óra BMC koncertterem. És van egy lemezünk is, ez pedig a Budapest Jazz Orchestra Everything's Alright című albuma. Ezekért lehet gondolkodni, és jöhetnek a zenei javaslatok is, mondom a kérdést. 1918. június 9-én hunyt el Angster József, orgonakészítő mester, dinasztia alapító. Az Angster család az államosításig 1949-ig vitte az alapító által 1866-ban létrehozott céget, ez volt az Angster orgona és harmónium gyár. Kérdésünk ma is két részből áll, és a családi cég történetének két különösen fontos hangszeréhez kapcsolódik. Sok Angster orgonát találunk az országban, de az első kérdés, vagy a kérdés első része, hogy hol alakult a cég? Melyik az a délnyugat-magyarországi település, ötödik legnagyobb városunk, amelynek zsinagógájába rendelték a legelső Angster orgonát, de később a bazilikába is Angster hangszert építettek be, és egyben ez a város volt a cég székhelye. A kérdés másik része pedig a Magyar Katolikus Egyház egyik legjelentősebb szakrális épületének neve, ami az Esztergom Budapesti Főegyházmegye társszékes egyháza az Esztergomi Bazilika mellett. Itt is egy gyönyörű Angster orgona áll. Tehát a kérdés első része még egyszer, egy városnév, ötödik legnagyobb délnyugat-magyarországi városunk, az Angster cég székhelye. A kérdés második része pedig a Magyar Katolikus Egyház egyik legjelentősebb szakrális épületének neve, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Társszékes Egyháza, az Esztergomi Bazilika mellett. Erre várjuk most a válaszokat, tehát egy városnév és egy gyönyörű épületnév, egy bazilika neve kellene megfejtésként SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt kukacradio.hu címre.

sok és sokféle válasz érkezett. Voltak, akik ugyanazt írták válaszként, amit én is említettem, hogy egy zsinagógába rendelték az első angsterorgonát, és azt is említettem, hogy ugyanannak a városnak a bazilikájába is angsterorgonát építettek be később. Itt ugye a város neve volt a kérdés, hogy mi volt, vagy hol volt az angster cég székhelye, és Pécset járunk. Ezzel pécsiek voltak. Pécsi volt ez a család, és ott alakult a cég, és ezt viszik tovább, ugye az angster cég hagyományait az 1992-ben alapított és az idős angster József erkölcsi támogatásával létrejött pécsi orgonaépítő manufaktúra munkatársai ezt a megalkotott életművet viszik tovább. Szóval Pécs a kérdés első részének helyes megfejtése. A másik rész pedig ugye az volt, hogy melyik az a Magyar Katolikus Egyház egyik legjelentősebb szakrális épületeként ismert gyönyörű épület, ami az Esztergom Budapesti Főegyházmegye társszékes egyháza az esztergomi bazilika mellett. Tehát az esztergomi bazilikát is említettem. A Szent István bazilikáról van szó, ez a másik, és itt is van egy gyönyörű angster orgona. És ugye azt mondtam, hogy két különösen fontos hangszerhez kapcsolódott ez a kérdés. Hát a pécsi székesegyházban 1887-ben a 100. angster orgonát építették be, és ez szólalt meg, ez a hangszer szólalt meg a felvételen is. Gergely Ferenc játszotta César Franck Prelude, Fuga és Változatok című művét a pécsi bazilika orgonáján, és ez volt a 100. angster orgona. A Szent István bazilika orgonája pedig azért érdekes, mert ez volt a legnagyobb pneumatikus angster orgona, amikor 1905-ben felépítették. Szóval így állt össze a kérdés, és Gergely Ferenc játékát hallottuk. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Szabó Kinga, Rubi Ilona, Frey István, Félegyházi András és Kövér Lajos nyerte. Zenei ajándékokat, nagyon szép ajándékokat pedig Solti Kálmántól, M. Tóth Tivadartól és Bálint Szedmák Mátyástól kapunk ma délelőtt. Solti Kálmán Giuseppe Verdi zenéjét kérte, és a Don Carlos részletét, a harmadik felvonásból halljuk Póza áriáját és Halálának jelenetét, és Solti Kálmán rám bízta az előadót, Meris György énekel, és mellette a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Tóth Péter vezényli.

Póza áriáját és halálának jelenetét hallottuk Verdi Don Carlos című operájának harmadik felvonásából. Melis György énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Tóth Péter vezényelte. M. Tóth Tivadar kérésére is egy érdekességet kapunk, minden adásban jut egy-egy érdekesség, köszönöm szépen önöknek, mert ritkán hallgatjuk Sosztakovics méhegedűre és zongorára írt szonátáit. Most az Opus 147-es darabból hallgatjuk a második tételt, és a szólistát is megnevezte hallgatónk, Jurij Bashmet brácsázik, mellette Sziatoszláv Richter zongorázik.

Ez most Sosztakovics zenéje volt, de még egy gondolattal visszatérve Verdi Don Carlosának felvételéhez, hát reméltem, hogy eltalálom a hallgatói igényeket vagy érdeklődéseket Melis György felvételével. Úgy tűnik, hogy sikerült, egy hallgató azt írja, Melis György megrendítő, és nem csak azért, mert minden szavát tisztán lehet érteni. Egy másik hallgató pedig hozzátette, jaj, de nagyon jó volt hallani ismét Melis művész urat, hiszen még láttam vele a Don Carlost. Hát nem szép dolog az irigység, de azért ezt irigylem, hogy volt, akinek még ilyen élménye is lehetett. Giuseppe Verdi volt az előbb, és most már Sosztakovics, szóval az Opus 147-es méhegedűre és zongorára írt szonáta második tételét hallgattuk Jurij Basmet és Svjatoszláv Richter előadásában. Ez volt a mai játék második kérése, és a harmadikat Bálint Szedmák Mátyástól kaptuk, aki Dohnányi Ernő zenéjét javasolta, úgyhogy visszatérünk a zenekarokhoz. Az első szimfónia harmadik szkercó tételét a londoni filharmonikus zenekar élén Leon Botstein vezényli.

0: Dohnányi Ernő első szimfóniájának harmadik szkercó tételét hallottuk, a londoni filharmonikusokat Leon Botstein vezényelte. És így teljes a ma délelőtti játék, megint nagyon szép ajándékokat kaptunk, köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 5 perc elmúlt 11 óra, Johann Joachim Quantz a következő szerzőnk, és ha ő, akkor általában fuvola, így lesz ez most is. A C-moll fuvola verseny nyitótételét Jean-Pierre Rampal játssza, mellette a párizsi kamarazenekart Jean-Pierre Vallée vezényli.

Johann Joachim Quantz C-moll fuvola versenyének első tételét hallottuk, Jean-Pierre Rampal és a Párizsi Kamarazenekar játszott, Jean-Pierre Vallée vezényelt. Következzék most egy gyönyörű kórustétel Bach 182. kantátájából, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat Csaneli Ott Gádiner vezényli.

Bach 182. kantátájából hallottunk egy kórustételt, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. Most pedig hallgatunk zárásként egy nyitányt, Alexandr Borodin Igor Herceg című operájának részletét a londoni szimfonikus zenekartól halljuk, Solti György vezényel.

0: Borodin Igor hercegének nyitányát a londoni szimfonikusok élén Solti György vezényelte, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A prológ következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott négy felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
2: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó írtenorról, a kalapos királyról, II. Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
1: Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Klub adásában a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát mutatjuk be.
3: Járjunk egyet a ligetben.
1: Időutazásra invitál az autentikus swing vokál trió. Nosztalgiázzunk velük a 30-as, 40-es évek világában. Második korongjuk a feldolgozások mellett immár 7 saját magyar nyelvű dalt is tartalmaz, melyeket Munkácsi Eszter szerzett.
3: Figyelj rám, nagy világ!
1: A Vintage Dolls új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.

Marilyn Monroe énekelt, a Van, aki forrón szereti című filmből szólt a részlet. Köszöntöm a kedves hallgatókat a színejava kezdetén, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a 100 éve született Marilyn Monroe-ra emlékezve két ikonikus filmjéből választottam zenéket, miközben néhány érdekességet is megosztok önökkel a művésznővel kapcsolatban.

Norma Jean Mortenson néven született 1926. június 1-én Los Angelesben Marilyn Monroe, csak később változtatta meg a nevét. Gyermekkorában több nevelőszülője volt, árvaházakban nőtt fel, már korán megtanulta, hogy Hollywoodban a nőket elsősorban a külsejük alapján ítélik meg. Modellként kezdte a pályafutását, majd felfedezték a filmstúdiók, és mindössze 36 évesen hunyt el, máig bizonytalanság övezi a halálának pontos okát. Színésznőként csupán 10 évig volt aktív, mégis minden idők egyik legnagyobb filmsztárjának tekintik. Barna fürtjeit szőkére festve leigázta Hollywoodot, szexszimbólum vált belőle, a csillogás mögött azonban komoly és láthatatlan küzdelmet folytatott a démonaival. Fiatalon halt meg, de rövid élete folyamán egyértelművé vált, hogy mítosza halhatatlan. A mai napig a popkultúra egyik legismertebb, ikonikus egyénisége.

Műsorunk elején felhívom a figyelmüket, hogy a Duna tematikus filmsorozattal tiszteleg a legendás színésznő előtt. Június 6-án 19:40-től vetíti a csatorna Van, aki forrón szereti című klasszikust. Ebből szólnak a mai színejavában döntően a muzsikák. Június 13-án szintén 19:40-től az Éjszakai összecsapás című romantikus dráma következik. A filmsorozat záró darabjaként június 20-án, szintén 19:40-től az Aszfalt dzsungel című bűnügyi film látható John Huston rendezésében. Ebből is szól majd muzsika mai összeállításunkban, de most térjünk vissza a Van, aki forrón szereti című filmzenéihez. A mai színejava első felében és a végén egy téma erejéig a gangster film paródiából, a Van, aki forrón szeretiből szólnak a muzsikák, melyeket zömében Adolf Deutsch jegyez, akinek munkássága az egyik legjobb bizonyíték arra, hogy egy zeneszerző nem csak egy műfajban alkothat. Olyan komponista volt, a Londonban született muzsikus, aki egyszerre írt zenét film noirhoz és zenés vígjátékokhoz, sőt ez utóbbiért még Oscar-díjat is kapott. Karmesterként kezdte működését, együttest is alapított, majd Hollywoodban kapott szólószerződést, először kiegészítő zenéket írt, halkan megjegyzem, hogy hallhatjuk melódiáját az Elfújta a szélben. A Screen Composers Association elnökének választották, eközben inkább musicaleket hangszerelt, már a nyugdíjhoz közeledve írt a Legénylakás, és aktuális filmzenénk a Van, aki forrón szereti muzsikáit.

a Golden Globe díjjal kitüntetett amerikai színésznő, fotomodell és énekesnő Marilyn Monroe első nagy szerelme magyar volt. DNS Andor Kézdivásárhelyen született ugyanis. Fiatalon Budapestre került és onnan vágott neki Európának. Először Párizsban dolgozott, majd Amerikába költözött. A Vogue magazinnak is készített fotókat, Hollywoodban aktokat és sztáris divatfotókat kezdett készíteni. Akkor még csak 19 éves volt Marilyn Monroe, amikor találkoztak, és egymásba szerettek. Marilyn Monroe-nak ez sokat számított, ugyanis az Andor által készített remek képek segítettek beindítani a lány karrierjét. Végül a kapcsolat megszakadt, de a fotóművész közel 2000 darabot számláló Marilyn Monroe-ról készült gyűjteménye csak a halála után vált ismerté.

néhány érdekesség Marilyn Monroe-val kapcsolatban, első film szerepében nem láthatjuk őt. A The Shocking Miss Pilgrim című filmben egy telefonos kisasszonyt alakított, ezért csak a hangját hallhattuk. Marilyn Monroe egyébként harcolt az emberi jogokért, Hollywood Mocambo nevű klubjában nem léphettek fel afroamerikai előadók egészen addig, ameddig Monroe meg nem győzte a tulajt, hogy adjon lehetőséget a színpadon Ella Fitzgeraldnak. Az alku arról szólt, hogy ő minden nap ott ül az első sorban, és hagyja, hogy a klubban fotózzák. És már korán jógázni kezdett Marilyn Monroe, ugyanaz volt az oktatója, mint Greta Garbónak és Gloria Swansonnak.

Köztudott, hogy Marilyn Monroe szívesen mesztelenkedett, szeretett pucéran járkálni. A női stábtagokhoz, mint stylist, sminkes vagy fodrász, gyakran ment ruha nélkül, de adott interjút is mesztelenül. Emellett imádott főzni, bár ő maga nem ehetett túl sokat, számtalan recept maradt utána. 2010-ben a The New York Times a hálaadás alkalmából megjelentette Marilyn töltött pulyka receptjét a háziasszonyok nagy örömére. Marilyn Monroe szeretett olvasni, több mint 400 kötetet számláló otthoni könyvtára volt. Nem titok, hogy a róla készült meg annyi kép közül azok tartoztak a kedvencei közé, amelyeken könyvvel a kezében ábrázolják. És még egy érdekesség, Hugh Hefner, a Playboy tulajdonosa, Marilyn Monroe sírja mellett $75,000 vásárolt magának öröknyughelyet a Los Angeles-i Westwood Village Memorial Parkban. Mivel a Valaki forrón szereti című filmből szóltak eddig a muzsikák, a forgatással kapcsolatban is van érdekesség, amit szívesen megosztok a hallgatókkal. Állítólag pocsék volt a hangulat, mert Tony Curtis és Marilyn Monroe nem jöttek ki egymással. A színésznő rendszeresen nem tudta a szöveget, az állítólag az állandó lámpalázából fakadt. És a szeszélyes viselkedése nagyon sok pénzbe került a produkciónak. Amikor Tony Curtist megkérdezték, hogy milyen érzés volt csókolózni Marilynnel, azt mondta, olyan, mintha Hitlerrel csókolóztam volna. Jack Lemmon és Marilyn Monroe Golden Globe díjat kapott az alakításáért, Tony Curtis nem volt díjazott.

Ezek voltak tehát a Van, aki forrón szereti című film muzsikái. A műsor végéhez közeledve térjünk át egy másik filmre. Ha Marilyn Monroe-t kérdezték, hogy mely filmjeit tartja fontosnak a pályafutásában, akkor az 1952-es Ne is kopogtast jelölte meg, mert itt volt Richard Widmark a partnere, ezt tartott az első fontos drámai szerepének. De az 1950-ben bemutatott John Huston rendezte Aszfalt dzsungelre volt a legbüszkébb, ez indította be az álomgyári karrierjét. Rózsa Miklós írt.

Az Aszfalt dzsungel című film két témája után visszatérünk a Van, aki forrón szereti című filmhez egyetlen szerzeményereig keretet adva a mai műsornak. Így újfent a 100 éve született Marilyn Monroe énekel. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, a mai színejava szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallották.

0: The deedly deedly deedly dum. Boop boop be doop. Szombati műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is, hangsúlyozta Magyar Péter. A kormányfő felszólalásában úgy fogalmazott, Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatként kezeli, és amely közpénzmilliárdokat költ arra, hogy listázza, melyik magyar állampolgár kritikája legitim. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlenkezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Felrobbantottak egy autót a Moszkvához közeli Balasihában, a járművezetője meghalt. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki az áldozat, és miért helyeztek el robbanó szerkezetet a kocsijában. Tavaly áprilisban ugyanebben a városban pokolgépes merénylet ölte meg az orosz hadsereg helyettes műveleti főcsoport főnökét, Jaroszláv Moszkalik tábornokot. A vizsgálat szerint a merényletet az ukrán titkosszolgálat szervezte. Éjszaka 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg. A légicsapásokban 3 civil meghalt, többen megsebesültek. Találatért infrastrukturális létesítményeket és lakóházak is megrongálódtak. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongár hídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Flesz Tamás közölte, ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont. Megkezdődött a kérészek rajzása, a tiszavirágzás. A nagyméretű rovar életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Mivel védett faj, a kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése tilos. Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.

Kovács Márton Bence a 30-as éveiben járó népzenei primás korosztály élvonalát képviseli. A junior primadíjas, Halmos Béla díjas, többszörös népzenei primás verseny győztes muzsikus, többek között Zsikó Zoltán együttesében, a Rendes, a Magos zenekarban, az Eszterlánc együttesben és a Budapest Mezőség bandben játszott, játszik népzenét. A Zeneakadémia népzene tanszékének vonós szakágán szerzett mesterdiplomát egy évtizede. A tordasi Sajnovics János és a 17. kerületi Bartók Béla alapfokú művészeti iskola tanára. Ma az ő felvételeiből válogatunk. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Balog Évát hallják. Kovács Márton 2019-ben a kalotaszegi primás versenyen Mérában első helyezést ért el. Mi sem bizonyíthatja jobban, hogy ennek a zenének minden apró rezdülésével tisztában van. Tavaly megjelent Láncszem című lemezén szerepel egy a mérai Antal Ferenc árusjátéka alapján készült zeneszám. Ezt hallhatják a következő percekben. Kovács Mártont Fekete Márton kíséri kontrán, Lelkes András nagybőgőn.

kalotaszegi Mérai Muzsikát játszott egy helyi prímás, Antal Ferenc árus és zenekarának játékát alapul véve Kovács Márton hegedűn, Fekete Márton kontrán és Lelkes András nagybőgőn. Kovács Márton a citerás, énekes Berta Alexandrával egy időben járt a Zeneakadémia népzene tanszékére a 2010-es évek első felében. Abban az időben együtt zenéltek a rendes zenekarban, sőt 2013-ban mindketten junior prímadíjban részesültek. Nem véletlen tehát, hogy Berta Alexandra Lelkem a lelkeddel című lemezére Kovács Mártont hívta meg hegedülni. A lemez Szatmári zeneszáma következik.

Szatmári zene szólt, Kovács Márton hegedült, Fekete Márton brácsázott, Horváth Dávid nagybőgőzött, Enyedi Tamás cimbalmozott, Berta Alexandra énekelt. A Magos Együttes Forgatós című lemezének nyitószámában Nagysajói és Zsejki muzsika hallható. Mindkét település Besztercétől délkeletre a Sajó vidéken található. Ebben a különleges hangulatú, sodró lendületű muzsikában a két hegedűs gyakran terc párhuzamban játszik, a brácsások pedig csak erre a vidékre jellemző harmóniai megoldásokat alkalmaznak. A helyi zenekar Gáspár Béla prímás és bandájának játékát idézi meg a most következő zenei összeállítás, Kovács Márton Bence és Sós Csaba hegedül, Fekete Márton és Éri Márton brácsázik, Enyedi Tamás cimbalmozik, Prihoda István nagybőgőzik, Enyedi Ágnes énekel.

Nagysajói Muzsika szólt a Magos Együttes előadásában. Mai műsorunk főszereplője Kovács Márton Bence tavaly készítette el önálló albumát. A kedvenc falusi prímásainak repertoárjából összeállított számokat tökéletes stílushűséggel muzsikálta lemezre kollégáival, Fekete Márton Prácsással és Lelkes András Bőgőssel. A lemez buzai összeállítása szól a következő percekben. Az erdélyi mezőség hagyományos tánca és muzsikája évtizedek óta a táncházak legnépszerűbb, elmaradhatatlan része. A táncház mozgalom bő 40 éve alatt e terület folklórját olyan alapossággal gyűjtötték, hogy a táncházas közönség mára már képes különbséget tenni olyan egymáshoz közeleső falvak zenéje és táncai között, mint például szék, ördöngös füzes, magyar palatka vagy búza. Ez utóbbi település a mezőségen belül a tóvidékhez tartozik. Itt él Ripa Alexandru Miku prímás, az ő játékát idézi meg most a következő muzsikával Kovács Márton Bence. Ezzel a zeneszámmal búcsúzom mára a szerkesztő Liberendre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is, Balog Évát hallották. A műsort a Duna Média szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra!

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztőtársaim Ottmár Dávid és Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében a Kozmosz vonós négyes játszik, melynek tagjai Bernard Pratt, Elena Satui hegedű, Lara Fernandez mélyhegedű és Oriol Pratt gordonka művész. A felvétel 2024. november 21-én készült Barcelonában, az Oriol Martorell koncertteremben. Elsőként szóljon előadásokban Anton Webern vonós négyese, opusz 28-as.

Anton Webern vonós négyesét játszotta a Kozmosz vonós négyes. Előadásukban a folytatásban kérem hallgassák meg Johannes Brahms Ámol vonós négyesét. Opus 51, numero 2.

0: Johannes Brahms Ámol vonós négyesét játszotta a Kozmosz vonós négyes. Felvételünk 2024. november 21-én készült Barcelonában az Oriol Martorell koncertteremben. A Kozmosz vonós négyes játszott, melynek tagjai Birnett Pratt, Elena Satui hegedű, Lara Fernandez mélyhegedű és Oriol Pratt gordonka művész. Szerkesztette Ottmár Dávid.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Promuzika leánykar énekel. A felvétel 2017. szeptember 10-én készült Budapesten a Zenetudományi Intézetben. Szabó Dénes vezényel. Elsőként magyar népdalokat hallhatnak előadásukban. Őszi szél fúj a hegyekből, elindultam szép hazámból.

Magyar népdalokat énekelt a Promuzika Leánykar, Szabó Dénes vezényelt. A folytatásban Kodály Zoltán három kórusműve szól. Egyetem-begyetem, túrót eszik a cigány, táncnóta. A Promuzika Leánykar énekel, Szabó Dénes vezényelt.

Kodály Zoltán három kórusművét énekelte a Promuzika Leánykar, Egyetem-begyetem, túrót eszik a cigány, táncnóta. Szabó Dénes vezényelt. Következzen előadásokban Kocsár Miklós kórusműve, Subtum Presidium.

Subtum Presidium. Kocsár Miklós művét énekelte a Promuzika Leánykar, Szabó Dénes vezényelt. A folytatásban Gyöngyösi Levente művét énekli az együttes Laudate Dominum.

Laudate Dominum. Gyöngyösi Levente kórusművét hallhatták, a Promuzika leánykar énekelt, Szabó Dénes vezényelt. Befejezésül előadásukban szóljon Kodály Zoltán esti dala.

0: esti dal. Kodály Zoltán művét a Promuzika leánykar énekelte, Szabó Dénes vezényelt. Kedves hallgatóink, a nyíregyházi Promuzika leánykart hallhatták. A felvétel 2017. szeptember 10-én készült Budapesten a Zenetudományi Intézetben. Szabó Dénes vezényelt. A zenei rendező Dvorák Zsuzsanna, a hangmérnök Pap Sándor volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát mutatjuk be.
2: Járjunk egyet a ligetben.
1: Időutazásra invitál az autentikus swing vokál trió. Nosztalgiázzunk velük a 30-as, 40-es évek világában. Második korongjuk a feldolgozások mellett immár 7 saját magyar nyelvű dalt is tartalmaz, melyeket Munkácsi Eszter szerzett.
2: Figyelj rám, nagy világ!
1: A Vintage Dolls új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyről lesz szó.
3: Milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
5: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
4: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
6: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
4: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Bécsi Filharmonikus Zenekar hangversenye szól. Vezényel Franz Welser Möst, közreműködik Jefim Bronfman, zongoraművész és a Wiener Singverein. A felvétel 2010. júniusában készült Bécsben a Schönbrunni kastély kertjében. Elsőként szóljon John Williamstől a Csillagok háborúja fő témája.

John Williamstől a Csillagok háborúja fő témáját játszotta a bécsi filharmonikus zenekar, Franz Welser Möst vezényelt. Előadásukban, a folytatásban Joseph Strauss keringője szól, szférák zenéje, opusz 235-ös.

szférák zenéje. Joseph Strauss keringőjét hallhatták, a bécsi filharmonikus zenekar játszott, Franz Welser Möst vezényelt. Most szóljon Liszt Ferenc Ádúr zongora versenye, Jefim Bronfman játszik zongorán, a bécsi filharmonikus zenekar élén, Franz Welser Möst.

Liszt Ferenc Ádúr zongora versenyét hallhatták. Jefim Bronfman játszott zongorán, a bécsi filharmonikus zenekar élén Franz Welser Möst vezényelt. Következzen John Williams Csillagok háborújából Leia hercegnő témája és a birodalmi induló Darth Vader témája. A bécsi filharmonikus zenekar játszik, Franz Welser Möst vezényelt.

John Williams Csillagok háborújából szólt Leia hercegnő témája és a birodalmi induló Darth Vader témája a bécsi filharmonikus zenekar játszott, Franz Welser Möst vezényelt. Kedves hallgatóink, a bécsi filharmonikus zenekar hangversenyét hallhatják. A felvétel 2010. júniusában készült Bécsben a Schönbrunni kastély kertjében. Franz Welser Möst vezényel. A folytatásban előadásunkban szóljon Joseph Lanner keringője. Esti csillag, opusz 180-as.

Esti csillag. Josef Lanner keringőjét játszotta a bécsi filharmonikus zenekar, Franz Welser Möst vezényelt. A folytatásban szóljon Otto Nikolaj, a Windsori Vígnők című operájának kórus részlete a harmadik felvonásból. A Wiener Singverein és a bécsi filharmonikus zenekar élén Franz Welser Möst vezényel.

Kórus részletet hallhattak Otto Nikolai a Windsori Víg Nők című operájának harmadik felvonásából, a Wiener Singverein és a Bécsi Filharmonikus zenekar élén Franz Welser Möst vezényelt. Most szóljon Gustav Holst műve, a Bolygók, opusz 32-es, Mas a háborúskodó. A Bécsi Filharmonikus zenekar élén Franz Welser Möst

A bolygók, Mars a háborúskodó. Gustav Holst művét játszotta a bécsi filharmonikus zenekar, Franz Welser Möst vezényelt. Befejezésül előadásunkban kérem hallgassák meg Johann Strauss keringőjét, Bécsi vér, Opus 354-es.

0: Bécsi vér. Johann Strauss keringőjét játszotta a Bécsi Filharmonikus Zenekar, Franz Welser-Möst vezényelt. Kedves hallgatóink, a Bécsi Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallhatták, a felvétel 2010. júniusában készült, Bécsben a Schönbrunni kastély kertjében. Közreműködött Jefim Bronfman, zongoraművész és a Wiener Singverein, Franz Welser-Möst vezényelt. Szerkesztette Várgedő Anna. Kedves hallgatóink, összeállításunk végén szerkesztőtársaim Ottmár Dávid és Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Michael Tilson Thomas karmester életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni, de érezni igen. Ha unatkoztok, az az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott négy felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
3: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó ír tenorról, a kalapos királyról, második Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
1: Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
5: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
4: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
6: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
4: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése támogatandó, mert nem látta el a feladatát, az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitásvédelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágításakor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy Lázár János korábbi tárcavezető még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, amely így 451 milliárd forintra nőtt. Hozzátette, a szerződést úgy módosította,

0: Megállapították, hogy a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehessen fel, így csaknem 94 milliárd forintot ki is fizettek. Vitézi Dávid közölte, folytatják a vizsgálatot, minden részletet nyilvánosságra hoznak. A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le ugyanis az a 60 napos haladék, melyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos abban, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Emlékeztetett, a fővárosra az elmúlt években óriási pénzügyi nyomás nehezedett, a cégeknél brutális adósság halmozódott fel, de a közszolgáltatásokat így is fenntartották. A tiszaújvárosi üzemi baleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin egy üzemben szénhidrogén mentesítések közben mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbáj térségében Budapest felé. A gyerekeket szállító kis busz beleszaladt az előtte haladó kamionba. A külső sávot lezárták, jelenleg 10 kilométeres a dugó a főváros felé tartó oldalon. Újabb kis repülőgép zuhant le Isztrián. A brüsszeli repülőtéren történt balesetben a fedélzeten tartózkodó két külföldi állampolgár könnyebben megsérült. A múlt héten szintén Isztrián, Medulin közelében zuhant le egy kis repülőgép, akkor 4 osztrák állampolgár életét vesztette. És végül az időjárásról. Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus Fantasztikus Szimfónia, Brahms-tól a megrendítő Német Requiem és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Lendületes kedd délutánt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is köszöntöm Önöket. Szeidül Dénes vagyok. Antonio Vivaldi 236-os jegyzékszámú D-moll koncertójának első tételével indítjuk a zenehallgatást a mai muzsikáló délutánban. Pongrácz Péter a szólista, a Liszt-Ferenc Kamarazenekar játszik.

Vivaldi D-moll koncertójának első tételét hallottuk Pongrácz Péter és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Most Ludwig van Beethoven következik, az E-dur szonáta harmadik tételét halljuk Glenn Gould előadásában, akiről egyébként rengeteg felvétel született, nem csak ilyen audioanyag, hanem videófelvételeket is nézhetünk tőle. És hát ezeken a videófelvételeken az látszik, hogy a zongoraművész nagyon különleges üléspozícióval görnyed a billentyűzet felé. Nagyon egyedi volt az ő ülésmódja, játékmódja. Egy viszonylag kis széken ül, gyakorlatilag egy sámlén, amit apja készített neki, és addig farigcsálta, amíg el nem érte az ideális magasságot, már hogyha beszélhetünk magasságról egy ilyen kis sámlé esetén. Egyébként ezzel a kis székkel gyakorlatilag teljesen összenőtt Glenn Gould, és magával vitte, bárhova ment. Az Opus 109-es E-dur szonáta harmadik tételét halljuk.

Ludwig van Beethoven E-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk, Glenn Gould játszott zongorán. Most tündérmese következik, Joseph Suk szerzeményéről van szó, egy suite-nek a második tételét halljuk a Liverpooli Filharmonikus Zenekar előadásában.

József Szuk tündérmeséjéből szólt a második tétel, az Intermezzo, a Liverpooli Filharmonikus Zenekar játszott. Volt egyszer egy Radúz és Mahulena című szerelmi dráma, ehhez írt kísérő zenét József Szuk, de annyira megtetszett neki maga a téma is, meg egyébként a zene is, amit komponált hozzá, hogy elkészítette a Tündérmese című szvittet, tehát nem csodálom, hogy tetszett neki. A kortárs visszaemlékezések szerint Szuk erősen azonosult Radúz alakjával, amíg Mahulena szerepébe pedig Dvorzsák lányát, azaz a saját szerelmét látta bele, Ottilkát. Tehát akár az is lehetett volna ennek a szvitnek a címe, hogy Tündérmese, avagy József és Ottilka. Egyébként Dvorzsák, aki már ugye apósa volt József Szuknak, meghallgatta ezt a zenét, és nagyon tetszett neki, azt mondta, hogy mennyei zene. Tényleg az. De ami következik, az is mennyei. Mozart B-dur zongora triójának első tételét halljuk Stark János, Mátyás, Devizs Gergely és Ránki Fülöp előadásában.

0: Mozart 502-es köhőjegyzék számú B-dur zongoratriójának első tételét hallottuk Stark János Mátyás, Devics Gergely és Ránki Fülöp előadásában. 12:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezajánló következik. Tavaly jelent meg Bánkövi Bence és Szabó Marcell Mesterek bűveletében című közös lemeze a Hungaroton gondozásában. Ebből fogunk most hamarosan részletet hallani. Nagyon izgalmasan alakították a CD vagy lemez műsorát. Elsőként két Stravinsky művet lehet meghallgatni átiratban. Az elsőt Pietigorsky készítette, a másikat Rostropovics, Stravinsky olasz vittyét és a Mavrát élvezhetjük a lemez elején, aztán jön részlet Rimszky-Korszakov utolsó operájából, az Aranykakas című operából, majd magyar szerzők műveit lehet meghallgatni, Bánkövi Gyula Jégbezárt fájdalom című műve következik, aztán Popper Dávid magyar rapszódiája, és jön még egy rapszódia, Bartók első rapszódiája, ennek egy ritkán hallható cselló változata csendül fel, és aztán jön a lemez zárása, Rachmaninov egyik korai zongora ciklusából származó, egyébként megkapó szépségi elégiájával zárják a lemezt. Hallgassuk is ezt az S-moll elégiát, Bánkövi Bence játszik, tehát kordonkán, Szabó Marcell zongorán.

Szergej Rachmaninov Eszmol elégiája szólt, Bánkövi Bence és Szabó Marcell előadását hallottuk. Ugye egy nemrég megjelent lemezből idéztünk, melynek címe Mesterek bűvöletében. A következő mester, akinek a bűvöletében leszünk, az Ignác Mose lesz. Egy nagyon furcsa című szerzemény következik, Német táncok trióval és kóda. Jó, hogy a kettős vonalat a végén nem írta be a címbe. Az Ensemble Eduard Malkus játszik.

Ignác Moseles német táncait hallottuk az Ensemble Edward Marcus előadásában. Ugye Moseles a Mendelssohn családdal is jó viszonyt ápolt, Félix zongoratanára volt, és hát később egész pályán támogatta és propagálta a műveit, de Beethovennel is jó kapcsolatban volt. Annak idején Beethoven rábízta a Fidelio egyik verziójának zongora kivonatát, és Moseles készítette a piano átiratot a mester felügyelete alatt. Telemann következik az A-dur kvartett negyedik tételét, a Frolilegium együttes játsza.

Gárok Filip Telemann Ádúr kvártettjének negyedik tételét hallottuk a Párizsi Kvártett sorozatból, a Florilégium együttes játszott. Ober fekete dominója következik, ami a korának egyik legnépszerűbb francia operája volt. 1910-ig több mint 1200 előadást ért meg csak Párizsban. Az első felvonás részletét halljuk Sumi Joe énekel.

Ober a Fekete Dominó című operájában hallottunk részletet, az első felvonásból idéztünk Sumi Joe énekelt, az angol kamarazenekar játszott, Richard Bonning vezényelt. A Fekete Dominó ez esetben egy fekete állarcot jelent, bár egyébként, hogyha én lennék a rendező, akkor egy ilyen kortárs rendezésben biztos, hogy megcsinálnám azt, hogy ez esetben az állarc, vagy ez az állöltözék, az egy dominó legyen. Micsoda összeérése lenne ennek a kétértelmű cím.

0: Haydn numero 53-as D-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, az Orpheus Kamara zenekar játszott. 16 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a mai kulturális ajánlóban saját rendezésű koncertjeinket szeretném a figyelmükbe ajánlani. Június 13-án szombaton a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében 15 órakor lesz zenebeszéd, Grieg Holberg szvittjét lehet meghallgatni, a zongora szóró változatot játsza Demény Balázs zongoraművész, a műsorvezető Péteri Lóránt lesz. 18-án csütörtökön, még mindig június, 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik az évfordulók sorozatunk, Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje lesz. Mozart, Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, Félix Mendelssohn és Gershwin darabokat adnak elő. És szintén ugyanezen a napon, tehát június 18-án csütörtökön, de 20 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Szigeti vonós négyes lép fel, Brahms B-dur vonós szextetjét adják elé, Maxim Rizanov és Kokas Dóra közreműködésével, illetve a G-dur vonós szextett is felcsendül majd. És június 24-én szerdán az MTVA Sándor termében 19 órakor a világjáró művészeink következő állomása lesz, Csordás Klára énekel, és a Budapest Saxofon Kvartett játszik. Nagyon szép, és egyébként nagyon hosszú műsort szólaltatnak meg. Érdemes tehát erre a koncertre is jelentkezni, hiszen a június 24-i koncert, amit az előbb említettem, regisztrációt követően ingyenesen látogatható, a regisztrációkat név, személyigazolványszám és a koncert dátumának megadásával a regisztrációt

kommunikáció@bartok.mtva.hu e-mail címen várják a kollégák. Természetesen az e-mail címbe nem szabad ékezeteket írni. Ez fontos. Csajkovszki következik, a Vászkercó szól, Julia Fischer és az Orosz Nemzeti Zenekar előadásában.

Csajkovszki Opus 34-es válszkercóját hallottuk Julia Fischer és az Orosz Nemzeti Zenekar előadásában. Szerintem fából gyönyörű dolgokat lehet készíteni. Nincs is szebb egy fa asztalnál, vagy egy ugyanebből az anyagból készült széknél. De hogyha rangsort kéne állítani, akkor szerintem az én rangsorom tetején két tárgy áll. Az egyik a fából készült hajó. Hát az valami elképesztően gyönyörű. Egy mahagóni deck, ahogyan megcsillan rajta a Balatonon a lemenő napsugara, hát az valami egészen elképesztően fantasztikus. A másik pedig a lant. Milyen szép egy lant. Hát keressenek rá, vagy nézzenek rá egyet, hogy a szerencsések, akkor vegyenek le egy lantot a polc tetejéről. Gyönyörű egy lant. Most Bach G-moll szóló szonátájának negyedik tételét halljuk. Nigel North játszik Lanton.

és nem csak szép, hanem jól is hangzik, mármint nem Nigel North, hanem Allant. Johann Sebastian Bach 1001-es BWV számú G-moll szóló szonátájának negyedik tételét hallottuk, Nigel North játszott Lanton. Írja egy kedves hallgató, hogy a Lantnál már csak a tekerő Lanta szebb, valóban nagyon szép, mondjuk átkozott egy hangja van már, mint hogy nagyon hangos, iszonyú hangos, fú. De egyébként tényleg szép hangszer, nekem az angol neve tetszik, a hördi-gördi. Hát, majd azon is egyszer meghallgattunk egy Bach szóló szonátát. De most Louis Spohr Faustjának nyitánya következik, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara játszik vezénnyel, Christian Fröhlich.

Louis Spohr Faustjának nyitányát hallottuk, a Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Christian Fröhlich. Írja egy kedves hallgató, hogy a lant is szép, de még ennél is szebb a hárfa, és főleg a klarinét. Érdekes, a klarinét, becsülöm, semmi rosszat nem akarok róla mondani, csak mondjuk a szépség nem feltétlenül jutott volna róla eszembe, de tényleg egyébként a hárfa az gyönyörű hangszer, de hát azért tegyük a szívünkre a kezünket. A hárfa az igazából az egy nagy lant. Na jó, csak vicceltem, nehogy komolyan vegyenek. Gabriel Fauré G-moll szonátája következik, ez azonban nem vicc, ahogyan az sem, hogy ezután már játszunk. Az első tételt halljuk Perényi Miklós és Szűcs Lóránt előadásában.

0: Forrégémon szonátájának első tételét hallottuk, Perényi Miklós játszott Gordon Kahn, Szűcs Lóránt zongorán. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, jön a játék.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvítjének zongora szóló változatát vezi gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És ez itt már a délutáni játék. Mondom, mit lehet nyerni. Azt mondja, hogy 1-2-3 koncertre, előadásra sorsolunk ki páros belépőket, és van egy tárgynyereményünk is. Június 12-én pénteken 19 órakor az Óbudai Társaskörben lesz koncert, hangfestés, zene és képzőművészet egy palettán. Ez a Quartetto Speranza koncertje, közreműködik Bán Blanka Sára művészettörténész. Június 13-án szombaton 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében lesz zenebeszéd, ahogyan egyébként az ajánlóban is elhangzott. Grieg Holberg szvítjének zongora szóló változatát adja elő Demény Balázs zongorán és a műsorvezető Péteri Lóránt. Szintén június 13-án, de szombaton 17 órakor a Kugler Art Salonban, ez a Sütő utcában van, a Licsák Attila Ég és Föl című könyvemutató zongoraestje lesz. Itt szándékosan nem mondtam a D betűt, még meg is jegyezték nekünk, hogy nehogy mondjuk. A tavaly megjelent Ég és Föl című művészettörténet könyvének bemutatója lesz zongoraest ablakban, ahogyan írják. Alakban, dehogy ablakban. És akkor van egy tárgynyereményünk is, egy CD Mozart két szerzeményét lehet meghallgatni, a D-dur prágai szimfóniát és a C-dur oboaversenyt. Ivo Rogeics a szólista, egyébként a szlovák zenekarok játszanak. A mai játékzenénk Carl Philipp Emanuel Bach B-dur Gordonka versenyének első tétele lesz, és a kérdés Carl Philipp Emanuel Bachhoz kapcsolódik. Az ő munkássága két városhoz kötődik, úgy igazából, az egyik Berlin, a másik pedig szintén egy nagy német város, ahol egyébként keresztapja is működött korábban, tőle vette át a zeneigazgatói szerepet, és egyébként ez a város gyakorlatilag összeforrt később a nevével. Az a kérdés tehát, hogy melyik lehet ez a másik város, ezt kell nekünk megírni a 0630 30 30 160-as SMS számra és a muzsikáló délután kukac.radio.hu e-mail címre. De ne csak a helyes megfejtést írják meg, hanem azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak. Ugye van egy koncertünk június 12-én az Óbudai Társaskörben, 13-án egy a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe itt lesz a zenebeszéd, a másik pedig a Kugler Art Salonban lesz, és van egy tárgynyereményünk is, a Mozart CD. Ezek mellé, tehát a helyes megfejtés és a választott nyeremény mellé még mindenképpen írják oda a saját nevüket is. Jó játékot kívánok!

Carl Philipp Emanuel Bach B-dur Gordonka versenyének első tételét hallottuk Máté Balázs és a Concerto Armonico előadásában. Játszottunk, és azt kerestük, hogy vajon Berlin után hol dolgozott Carl Philipp Emanuel Bach. Ez a város egyébként az ő nevével szinte összeforrt a későbbiekben, egyébként keresztapja állását vette át Carl Philipp Emanuel Bach. Rengeteg üzenetet kaptunk, de még sajnos nem tudom mondani a szerencsés nyerteseket, úgyhogy nem mondom a helyes megfejtés sem. Hallgassunk még egy kis zenét, aztán jövök a várva várt nevekkel, és egyébként a helyes megfejtéssel is. Két spanyol népdalt hallunk, egy 18. századi sevillai dalt, meg egy ifjú zarándokok című dalt. A feldolgozást Federico Gracia Lorca készítette, Victoria de los Angeles énekel, a zongorán közreműködik Miguel Zanetti.

két spanyol népdal feldolgozást hallottunk. Victoria de los Ángeles énekelt, Miguel Zanetti közreműködött zongorán, de igazából nem ez a legfontosabb dolgunk most, mármint ez is elég fontos azért, hanem az a legfontosabb, hogy elmondjam a helyes megfejtést, amely a játékhoz kapcsolódik. Ugye azt kérdeztük, hogy Berlin után hol dolgozott Carl Philipp Emanuel Bach, a helyes megfejtés Hamburg, ugye hamburgi Bachként is emlegettik őt, és mondom a szerencsés nyerteseket, Keszléri Etelka, Rózsa Iván, Kis Istvánné Ingrid és Takács Dávid. Ők örülhetnek tehát a választott nyereményeknek. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan írtak nekünk, és hát ne csüggedjenek, játszanak legközelebb, például holnap reggel a Muzsikáló reggelben ilyen játékot nálunk. Carl Maria von Weber első szimfóniája következik most, annak is a második tételét halljuk, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszik vezényel, Wolfgang Savallis.

Karl-Maria von Weber első szimfóniájának második tételét hallottuk, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott, Wolfgang Szavall is vezényelt. A játékunkban ugye említettük Hamburgot, és hogyha május környékén Hamburgban járnak, akkor érdemes megnézni, május 7-én rendezik mindig a kikötő születésnapján egy nagyon ikonikus hajófelvonulást, ilyenkor mindig 200-250 hajó vonul végig az Elbán, és hát a történelmi vitorlásoktól kezdve mindenféle egyéb hajókon és kompokon keresztül mindent lehet látni, ami szemszájnak ingere. A hírek előtt még meghallgatjuk Handel zenéjét, az F-dur trió szonáta részletét játsza a Convivium együttes.

0: Handel F-dur trió szonátájának részletét hallottuk, a Convivium együttes játszott. Pontosan 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Végső szakaszába értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást, közölte az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, már nincsenek vitás kérdések, és az egyesség életbe lépésével a hormuzi szoros is megnyílhat. Az amerikai elnök szerint az Irán elleni blokád hatékonyabb eszköz, mint a katonai fellépés. Közben az amerikai hadsereg közölte, az ománi öböl felett lezuhant Apache harci helikopter két fő személyzetét kimentették, állapotuk stabil, a baleset okát még vizsgálják. A libanoni, iráni és gázai tűzszünet tiszteletben tartását sürgette az ENSZ főtitkára. Antonio Guterres felszólította Izraelt, hogy nyissa újra a gázai övezet bevezető átkelőket, hogy a humanitárius segélyek bejuthassanak a területre. A diplomáciai erőfeszítések fokozását és a nemzetközi jog tiszteletben tartását is kérte minden érintettől. Hozzátette, a közel-keleti válságnak nincs katonai megoldása, az egyetlen út a párbeszéd és a tárgyalás. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése támogatandó, mert nem látta el a feladatát, az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitásvédelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hagyják végre a migrációs paktumot. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémiai épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülés szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt. Emiatt elégtek a kábelek egy elektromos szekrényben. Az ott tartózkodók biztonságban elhagyták a helyszínt. A sérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek

0: szenvedett roller balesetet. Két tizenéves meghalt, egy pedig jelenleg is kómában fekszik. Megkezdődött a kérészek rajzása, a tiszavirágzás. A nagyméretű rovar életének jelentős részét lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Mivel védett faj, a kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése szigorúan tilos. És végül az időjárásról. Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy záporzivatar, délnyugaton heves zivatarok is lehetnek. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
0: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Továbbra is lendületes kedd délutánt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Szejlő Dénes. Michael Haydn D-dur fuvola versenyének harmadik tételével folytatjuk a zenehallgatást. Emmanuel Pahu, a szólista, a berlini Haydn együttes játszik.

Michael Haydn D-durfúval a versenyének harmadik tételét hallottuk, Emmanuel Pavi és a berlini Haydn együttes előadásában. Most következzen Puccini, és hogyha már a hajókról beszéltünk, akkor említsük meg, hogy Puccini nagyon szerette a száguldást, a sebességet, ezért ugye többször beszéltünk már az autómániájáról, de nem csak autómániája volt neki, hanem hajómániája is. Nagyon szerette a motorcsónakokat, és egyébként, hogyha már itt tartunk a hajóknál, akkor több olyan hajója, motorcsónakja volt, amit a Pillangó kisasszony főhőse nyomán Csocsoszánnak nevezett. Most azonban a Toszkából idézünk, Toszka imája szól a második felvonásból, Marton Éva énekel.

Puccini Toszkájából szólt, a címszereplő imája a második felvonásból Marton Éva énekelt, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekar előadását hallottuk. A következő zenében nem énekel senki, Schubert H-dur szonátájának első tételét Schiff András játssza.

Franz Schubert H-dur szonátájának első tételét hallottuk Schiff András előadásában. Ma még nem beszéltünk eleget a közlekedésről, írja a BKK, hogy baleset miatt nem járható a külső sáv a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt. Valamint arra szorásra kell számítani a Lehel utcában kifelé és a Béke utcában befelé a Robert Károly körút előtt, a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Lassulást tapasztalhatnak az Árpád hídon Buda felé, a Népfürdő utca felhajtótól, az M3-as kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól, a Váci úton kifelé a Robert Károly körút előtt az Árpád híd felé kanyarodó sávokban, illetve az Árpád fejedelem útján az Uszadától befelé a budai alsó rakpartra vezető sávban. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra, tekintsenek minden autósra, minden közlekedőre, szeretettel és türelemmel. Antonio Vivaldi a 4 évszak hegedű verseny ciklusából szól most az ősz harmadik tétele, Nigel Kennedy a szólista, a berlini filharmonikusok játszanak.

0: Antonio Vivaldi a 4 évszak hegedű verseny ciklusából szólt az ősz harmadik tétele. Nigel Kennedy volt a szólista, a berlini filharmonikusok játszottak. Kedves hallgatóink, pontosan 5:30, időutazás következik.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Verdi zenéjét halljuk, a Végzett hatalma című operából szól részlet. Maria Callas az énekes, a karmesterrel fogunk most foglalkozni kivételesen, aki nem más, mint Antonino Votto, vagy Antonio Votto, attól függ, hogy melyik forrást vizsgáljuk. Egy nagyon érdekes életútról van szó, és hát Budapesten is járt 1926. június 9-én, azaz napra pontosan 100 évvel ezelőtt írnak róla a lapok. Idézni fogjuk a cikket, de előtte még hallgassuk Maria Callas énekét.

szívesen hallgatnám még ezt a felvételt, ami egyébként 1957. augusztusában készült. Ez egy élő helyszíni felvétel egyenesen Athénból, és hát a karmester nem más, mint Antonio Votto, aki a mai 100 évvel ezelőtt írták rovatunk főhőse. A Pesti Naplóban tűnik föl, akkor írták a következőt, a Scala együttes első vendégjátéka a Városi Színházban. Idézem a cikk részletét. A milánói Scala énekeseiből összeállított együttes kedden a Trubadurral kezdte meg a budapesti vendégszereplését. Az opera bevezető taktusai után az első pillanatban azt hittük, hogy a milánói vendégek zenekart is hoztak magukkal. Ami derék városi színházbeli muzsikusainktól nem vártunk ilyen tiszta, eleven erejű hangokat. Mikor azután meggyőződtünk, hogy tényleg a városi zenekar játszik, figyelmünk a karmester felé fordult, aki ezt a csodát művelte. Antonio Votto érti mesterségét. Tudja, mi a Verdi melodika. Tudja, mi a Verdi ritmus. Kifejező eszközeinek skálája talán nem nagy, aránylag kevés színt használ, de azt a keveset hihetetlenül hatásosan, elmésen és meggyőzően rakja fel. Élvezett hallgatni, ahogy ez a tüzes, drámai lendületű fiatal olasz a partitúrát pompás zenei ösztönnel, finom ökonómiával megeleveníti. Itt minden a helyén van, és sziporkázó drámai élettel tölti be a helyét. Eddig a cikk első bekezdése, és ezután foglalkoznak az énekesekkel is, az is nagyon izgalmas, de most nem véletlenül kezdünk el foglalkozni Antonio Vottoval. Hát egyrészt nagyon érdekes ez a dicséret, ahol azért kap egy kis kritikát a Városi Színház zenekara. Azért lehet, hogy nem minden a karmesteren múlik ilyenkor, de ne is ebbe menjünk bele, hanem inkább abba, hogy ki is volt Antonio Votto. 1896-ban született, egyébként október 30-án, és hát egy hagyományos olasz zenei neveltetést kapott, zeneiskolába járt, tanult zongoristaként, és 1919-ben volt az első nyilvános fellépése. A 20-as években már Toscanini tanítványaként és asszisztenseként ismerik, többen úgy hivatkoznak rá, mint Toscanini nagyon sikeres protezsáltja. 1928-tól vezetői olasz opera karmesteri pozícióba lép, igazából a Verdi Puccini Verista repertoárban tesz jártasságot, és 41-től mintegy 30 éven át a milánói Giuseppe Verdi Konzervatórium karmesterképző osztályának vezetője, számos később jelentős karmester tanára lesz. Az 50-es években válik világhírűvé, Maria Callas-szal készít stúdiófelvételeket, hát most éppen pont nem egy stúdiófelvételt hallottunk az imént, de hát nem véletlenül ezzel a zenével illusztráltuk ezt a cikket, és hát a Scala karrier csúcsaként is emlegetik őt. A Riccardo Muti Akadémia életrajza szerint a házban 7-szer is ő nyitja meg a lírai évadot, ez komoly intézményi bizalom felé. 67-ig marad aktív a Scalában, ekkor már veterán, házon belüli tekintélynek számít. 73-ban visszavonul, teljesen felhagy a vezényléssel, és 85 szeptemberében hal meg Milánóban. Ez volt hát a rövid életrajz a mai főhősünkről, Antonio vagy Antonino Vottóról, és hát akkor hallgassunk még egy kis zenét, amin ő vezényel természetesen. Verdit hallgatunk, a Traviátából szól kórus részlet a második felvonásból.

Verdi zenét hallottuk, a Traviátából szólt kórus részlet a második felvonásból, a Milánói Scala zenekarát és énekkarát Antonio Votto vezényelte, aki a mai 100 évvel ezelőtt írták rovatunk főhőse volt. Vissza a jelenbe, Chopin következik, de azért maradunk. Az olasz művészeknél Beatrice Renán zongorázik két etüdöt, elsőként az Opus 25-ös numero 5-ös E-moll, majd az Opus 25-ös numero 6-os Gis-moll etüd szól.

Chopin Émol etüdjét és Gismol etüdjét hallottuk Beatrice Rana előadásában. Mozart következik, a Figaro házasságából szól a Levél kettős, eleve nagyon szövevényesek ezek a cselekmények, és mindig, amikor már azt hiszi az ember, hogy nem jöhet újabb bonyodalom, akkor megérkezik egy levél, ami az egészet, hát nem tudom, jobbá vagy rosszabbá teszi, az minden esetre jól megkavarja azt, amit meg kell kavarni. Mirella Fréni és Renata Scotto énekel, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik, vezényel Leona Maggiera.

Mozart Figaro házassága című operájából szólt a harmadik felvonás részlete. A Levél 2-st hallottuk Mirella Freni és Renata Scotto szólójával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott Leone Maggiera vezényelt. Sosztakovics második jazzfittjének részletével zárjuk a mai muzsikáló délutánt, az Amsterdami Koncertgebouw zenekar játszik.

0: Sosztokovics második jazzfitjéből szólt a második keringő, az amszterdami koncertjében zenekarra játszott Ricardo Zsai vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. Csík Gabriella és Paddy Géza nevében is búcsúzom. További jó rádiózást kívánok, Szejlő Dénest hallották.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott négy felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
4: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás Betilt,

0: 23 órakor a Bartók Rádióban.
1: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
2: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
1: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
3: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
1: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
4: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
1: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németi Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk Michael Tyson Thomas, aki 1944. december 21-én született Los Angelesben, művészetek iránt elkötelezett, gazdag, kulturális hátterű családban. Gyerekkorát korán áthatotta a zene, a színház és az előadó művészet világa, amely későbbi pályájára is meghatározó hatást gyakorolt. Apja színházi producer volt, aki költőként és festőként is megélt volna, majd Los Angelesben dolgozott a film, illetve a televízió iparban. Édesanyja Roberta a Columbia Pictures kutatási vezetője volt. Nagyszülei pedig az amerikai Yiddish színház úttörői. A családi tehetség Tyson Thomas dédapjáig nyúlik, aki színész és drámaíró volt, de a családban sok kántort is találunk. Muzsikus legendánk fiatalon zongorázott, a Dél-Kaliforniai Egyetemre járt. Mire 1967-ben megszerezte a diplomáját, már gyakran dolgozott együtt Pierre Boulez-zel, Aaron Copland-dal, Stravinsky-jal vagy Karl-Heinz Stockhausen-nel. Egyke gyermek és zene értelmen csoda gyerek volt. Természetes közeg volt számára a színház és a zene. Próbák, díszletek, énekesek vették körül, és ez később meghatározta még a karmesteri stílusát is. Kisgyerekként rendkívül könnyen zongorázott és improvizált. Állítólag gyakran kitalált saját darabokat, még mielőtt igazán megtanult volna írni, olvasni. Hamar kitűnt nem csak zongoristaként, de karmesterként is. Fiatalon kapcsolatba került a nagy elődökkel, köztük Leonard Bernsteinnel, aki később komoly hatással volt rá, nem csak zeneileg, de emberileg is. Talán éppen ezért már gyerekként szeretett történeteket mesélni a muzsikáról, és később ez lett a védjegye. Akárcsak Bernstein, ő is sokszor szerepelt fiataloknak szóló műsorokban, ahol mesélt a zenéről is. Elsőként Claude Debussy képek ciklusából az Ibéria egyik tétele szól, ünnep nap reggelén. A Bostoni Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Michael Tyson Thomas.

Ünnepnap reggelén Claude Debussy szép muzsikáját játszotta a bostoni szimfonikus zenekar Michael Tyson Thomas vezényletével, aki nagyon sokféle muzsikát vezényelt, és a modern amerikai művek különös szószólója volt. Aaron Copland, Charles Ives és Steve Reich műveinek kiemelkedő tolmácsolójaként is ismerté vált, de leghíresebb Gustav Mahler műveinek interpretációjáról volt, hiszen mind a 9 Mahler szimfónia és más jelentős zenekari műveket is felvett a San Franciscói Szimfonikus Zenekarral. Nem csak kivételes karmester volt, hanem legendásak voltak a próbái is. A San Franciscói Zenekar élén 25 évig állt. Teljesen külön világot teremtett, tele humorral, intenzitással, és nagyon konkrét, sokszor szokatlan instrukciókkal. Ez különösen igaz volt, amikor Mahlert próbált. Mindig azt kérte a zenekaroktól, hogy ne játszatok, hanem éljetek a zenében. Ez nem hangok sorozata, ez egy idegrendszer. Majd arra kérte a vonósokat, hogy mintha egyetlen hatalmas tüdő lennének, úgy lélegezzenek együtt. A 9. szimfónia lassú tételében egyszer percekig csak a csenddel dolgozott. Újra és újra megállította a zenekart, hogy a hangok közti időt pontosítsák. A kürtösökhöz odaszólt, ez nem szép hang, ez egy emlék, ami már fáj. De a közönséghez is szívesen szólt. Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni. De érezni igen. Ha unatkoztok, az az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré. Egy nehéz próbán, amikor a zenekar fáradt volt, megállt és mosolyogva azt mondta, hogy tudom, hogy ez kemény, de Mahler nem wellness hétvégére írt zenét. Képes volt percekig dolgozni egyetlen akkordon. A brácsásoknak például azt mondta egyszer, hogy ez túl barna, kell bele egy kis arany is. Hallgassunk bele Gustav Mahler 9. szimfóniájának utolsó tételébe, a San Franciscói Szimfonikus Zenekart Michael Tyson Thomas vezényli.

Gustav Mahler 9. szimfóniájának adagio tételéből hallottunk pár gyönyörű percet a San Franciscói Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezényelt Michael Tizon Thomas, aki a zenei nevelésnek is elkötelezettje volt. Vezetett egy sor oktatási programot, amelyek betekintést nyújtottak a nagy zeneszerzők életébe és munkásságába, valamint egy sor ifjúsági koncertet vezetett a New York-i filharmonikusokkal. 1987-ben megalapította az Új Világ szimfonikus zenekart, amely a világ minden tájáról hozta össze a fiatal muzsikusokat egy hétre, zenélésre és tanulásra. Meghatározó volt számára, hogy fiatal éveiben Jascha Heifetz, Gregor Piatigorsky és Arthur Rubinstein kurzusain vehetett részt. Egyébként ukrajnai felmenői voltak. A zongorához kapcsolódó első emlékem, hogy ott állok előtte és ágaskodom, mert nem értem el a billentyűket. A családom egyébként arról álmodott, hogy csillagász vagy tudós leszek, mondta egy beszélgetésben. 20 évesen már nagyon sok kortárs zenét játszott, na meg Mozartot és Bachot. Hogy miért nem lett végül is zongora művész igazából, miért nem maradt a zongoránál, erről így mesélt. Egy alkalommal egy Mozart koncert előadására készültem, mentem ki a pódiumra és megbotlottam. Hatalmas a testem és eltört a csuklóm. De végig játszottam a koncertet úgy, hogy csak az ujjai muzogtak, a csuklóm nem, mert iszonyúan fájt. Akkor döntöttem el, hogy nem zongora művész, hanem karmester leszek. De nagyon nagy szerencse, hogy zongorázhatok és így módon fedezhetem fel a zenét. Sokat segít a karmesteri pulpituson végzett munkámban is. De a legjobb gondolataim, ötleteim akkor jönnek, amikor sétálok a szabad ég alatt. Ha véletlenül nem koncertezek, akkor ezekben a kis lopott pillanatokban mindig komponálok. Jár az agyam, és bent szól a zene. Stravinsky gyakran csak üldögélt egy széken, vagy kártyázott, de lehetett látni, hogy jár a keze a levegőben, valószínűleg ekkor ő is komponált. Michael Tizon Thomas olyan műveket is műsorra tűzött, mint John McLaughlin gitárversenye. Őt a valahaért egyik legnagyobb gitár virtuózként tartják számon, aki az elektromos és akusztikus gitárt is mesterien kezelte. Hallgassunk bele a mű első tételébe. A zimbabwei születésű Michael Gibbs játszik egyébként harsonán, a londoni szimfonikus zenekar élén természetesen a zeneszerző gitárművész játszik. Vezényel Michael Tizon Thomas.

John McLaughlin gitárversenyének első tételét hallottuk a zeneszerző Michael Gibbs és a londoni szimfonikus zenekar előadásában. Vezényelt Michael Kilzon Thomas, aki több zenei fesztivál irányítója, igazgatója volt. Miután 1969-ben elnyerte a Kusevitzky díjat Tanglewoodban, a bostoni szimfonikus zenekar segédkarmesterévé nevezték ki. Ugyanebben az évben debütált zenekarral, és ez egy beugrás volt. A koncert közepén váltotta a hirtelen rosszul lett karmestert, és ezzel 24 évesen nemzetközi elismertségre tett szert. 74-ig volt a bostoniak első vendégkarmestere, és nagyon sok felvételt készített, főleg a Deutsche Grammophon számára. De hosszú évekig volt a Buffalo-i Philharmonikus zenekar zenei igazgatója, itt a Columbia Records számára készített felvételeket. 39 Grammy jelölést kapott, ezekből 12-t meg is nyert. Most egy igen különleges felvétel következik. George Gershwin játssza a szólót leghíresebb művében. A Rhapsody in Blue részlete következik Michael Tilson Thomas vezényletével. Na de hát ez egyszerűen nem lehetséges. Gershwin 1937-ben agydaganatban meghalt. Thomas pedig 44-ben született. De az ellentmondás látszólagos. A felvétel ugyanis nem 1930-as évekbeli élő hangfelvétel, hanem egy 1976-os technikai rekonstrukció. Michael Tilson Thomas egy különleges projektben Gershwin eredeti zongora tekercseit használta fel. Ezek a tekercsek még Gershwin játékát rögzítették mechanikusan a 20-as években. A modern stúdió technikával ezt életre keltették, egy automatizált zongora lejátszotta Gershwin játékát, és ehhez vették fel új onnan a Columbia Jazz Band kíséretét. Tehát valóban Gershwin zongorázik a felvételen, közvetve a saját tekercse révén, és ez a lemez azért lett legendás, mert megpróbálta rekonstruálni, hogy hogyan szólhatott a mű Gershwin saját előadásában, ráadásul az eredeti jazz band hangszereléssel, és nem a későbbi nagy szimfonikus verzióval. Sok zenetörténész vagy jazzrajongó szerint ez az egyik leghitelesebb és legizgalmasabb Rhapsody in Blue felvétel. Ebbe hallgatunk bele.

George Gershwin műve, a Rhapsody in Blue eredeti verziója hangzott el. A korai felvételen a fiatalon agydaganatban elhunyt komponista játszott zongorán, a 76-os rekonstrukción pedig a Columbia Jazzben zenészeit Michael Tyson Thomas vezényelte, aki minden műfajban otthon volt, és minden zenei csínyben is, hiszen a humort mindig nagyon fontosnak tartotta. Talán ezért is szerették nagyon a zenekarok. Dolgozott Miami-ban, Los Angelesben, New Yorkban, és rengeteget vezényelte a londoni szimfonikus zenekart. Muzsikus legendánk haladt a korral, őt idézem. Szívesen vagyok jelen a közösségi médiában, de hát az a dolgom, hogy összekössem a múltat, a jelent és a jövőt. Ehhez pedig a modern technika nagy segítséget nyújt. A klasszikus zene jövőjét illetően azt gondolom, hogy biztos nagyon sokan fognak zenét hallgatni, de az már a zenész felelőssége, hogy ne vegyék magától értetődőnek, hogy az embereket érdekli a zene. Az a dolgunk, hogy minél több hallgatóhoz jusson el minőségi muzsika. Első televíziós fellépései a New York-i filharmonikusokkal közös, fiataloknak szóló műsorban voltak. Ezeket az adásokat évekig sugározták. 1976-ban a Tapsi Hapsi és Daffy Duck oldalán szerepelt egy fő műsoridős külön kiadásban. Ez az Állatok farsangja címet viselte, ami ugye Camille Saint-Saëns darabjának élő szereplős és animációs vetítése volt. Most ebből hallgatjuk meg a legismertebb tételt, a Hattyút. Ennek a felvételnek érdekessége, hogy a csellista Steven Isserlist két zongorista is kíséri. Egyik muzsikus legendánk, a másik a híres komikus színész Dudley Moore.

a hattyú úszott át az éteren, Camille Saint-Saëns, az állatok farsangja ciklusának sláger darabja, Steven Isserlis, Dudley Moore és Michael Tyson Thomas tolmácsolásában. A népszerű és nagyszerűen zongorázó Dudley Moore egyébként utolsó éveiben nagyon súlyos ideg- és izomfájdalmakban szenvedett, sokáig azt hitték, hogy agydaganata van, akár csak Gershwinnek. Tyson Thomas házigazdája volt több televíziós sorozatnak. Az egyik tartalmazott 9 egyórás dokumentumfilm stílusú epizódot és 8 élő koncertműsort. A San Franciscói Szimfonikus Zenekar élén olyan zenészek életét, zenét vizsgálta, mint Mahler, Sostakovics, Charles Ives, Berlioz, Stravinsky, Csajkovszki vagy Beethoven. Stravinsky orosz szkercóját halljuk most, a Filharmónia zenekart vezényli muzsikus legendánk.

Igor Stravinsky orosz kercóját adta elő a Filharmónia zenekar Michael Tyson Thomas vezényletével. A zongora művész karmester 2021-ben bejelentette, hogy agydaganatot diagnosztizáltak nála. A hír sokkolta a zenei világot, mert addig aktív és nagyon energikus karmesterként dolgozott. Sajnos ez a daganat nagyon agresszívnek bizonyult. Tyson Thomas sikeres agyműtéten esett át, de meglepően gyorsan visszatért vezényelni. Ez sokak szerint a kivételes mentális fegyelmének és fizikai állapotának volt köszönhető. Többször nyilatkozta, hogy a zene, különösen Gustav Mahler művei segítették a gyógyulásban, mert érzelmileg és szellemileg is kapaszkodót adtak. Nyíltan beszélt az állapotáról, koncerteken és interjúkban is. Ez ritka egy ilyen rangú művésznél, és nagyon sok beteg számára inspiráló volt. A betegsége után még tudatosabban választotta meg fellépéseit, mintha lezárásként különösen fontos darabokra koncentrált volna. 2022-ben Tyson Thomas visszatért szülővárosába, hogy betegsége óta először vezényelje a Los Angeles-i filharmonikusokat. Annak ellenére, hogy a Walt Disney koncertteremben kevesen voltak a Covid miatt, melegfogadtatásban részesítették. Ezen a koncerten Gabriel Fauré műveket dirigált, majd saját zenéjét, a Rilke meditációkat, amelyek az életről és halálról szóló szomorú elmélkedések. Zárásként pedig Prokofjev nagyon komoly 5. szimfóniáját vezényelte a karmester. Halálát különösen tragikussá tette, hogy társa 50 év együttélés után mindössze 2 hónappal korábban halt meg. Tyson Thomas és Joshua Robinson nyíltan vállalt homoszexuális pár voltak. Miután az azonos neműek házassága Kaliforniában törvényessé vált, hivatalosan is összeházasodtak. Robinson nem volt közismert művész, inkább Tyson Thomas munkájának háttér támogatójaként és menedzseri szervező partnerként volt jelen az életében. Az is sokat elmond kapcsolatuk mélységéről, hogy Robinson halála után muzsikus legendánk állapota rohamosan romlott. Befejezésül Kurt Weill koldus opera szvittjének részleteit hallgatjuk meg.

Kurt Weill Koldus opera szvitjéből hallottunk részleteket a londoni szimfonikus zenekar tagjainak előadásában. Michael Tilson Thomas vezényelt, akit Leonard Bernstein szellemi örökösének tartottak. Halálakor az egyik legjellemzőbb visszatérő mondat az volt róla, hogy nem csak nagy karmester volt, hanem a zeneszeretetének egyik legnagyobb közönség.

0: mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.
1: Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez a Prolog. A keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunkat és a 7:30-as híreket követően Mozart Figaro házassága című vígoperáját hallgathatják majd meg 4 felvonásban, arról a remek 2016-os lemezfelvételről, amelyet a Baden-Badeni nyári fesztiválon koncertszerű előadáson rögzítettek Jannik Nézé Szeggen vezényletével. Az opera irodalomnak erről a kiugróan népszerű és jól ismert alapművéről, sokunk kedvencéről szólván, az elkövetkező percekben szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó ír tenorról, a kalapos királyról, második Józsefről, és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről. Az ismertetést azonban kezdjük az alapművel és annak szerzőjével, Pierre-Augustin Caronnal, akit persze nem ezen a néven ismerünk, hanem Beaumarchais-ként. Ő a 18. században korántsem párját ritkított típust képviselt. Kalandos életű és nemzetközi működésű polihisztor volt. Feltalált egy újfajta óraalkatrészt, volt királyi zenetanár, kém és diplomata, de még fegyverkereskedő is. És persze az utókor számára mindenek előtt színműíró, Figaro alakjának megteremtője. Beaumarchais egy egész trilógiát szentelt Figarónak, de igazi és egyszer s mint botrányos sikerré az első két darab, az 1773-as Sevillai borbé és az 1778-as Figaro házassága vagy egy őrült nap vált. Mindkét mű volt politikailag veszedelmesnek és frivolnak ítélt, tiltott darab, és ennek ellenére mindkettőt arisztokraták és fejedelmek tapsolták körbe. És persze mindkettő igen hamar operai alapanyaggá vált. Jó lehet a sok fordulat, a pergő párbeszédek és korántsem mellesleg a jelen idejű társadalmi töltet elméletben nem kedvezett volna a megzenésítésnek. A feudális előjogokat támadó és egyebekben is lázadóbb felhangú Figaro házasságával különösen sok gond volt. Természetesen a francia határokon túl is. Így például a Habsburg birodalomban és annak fővárosában Bécsben is, ahol egy számunkra Mozart révén ismerős színházi férfiú, bizonyos Emmanuel Schikaneder kívánta bemutatni 1785. februárjában a Vígjáték német fordítását. Csak hogy mielőtte premierre sor kerülhetett volna, második József császár a következő legmagasabb elhatározásáról értesítette rendőrminiszterét, Pergen grófot. Tudomásomra jutott, hogy a Figaro lakodalma című ismert komédia német fordításban a Kertner Tor Theater műsorára tűzetett, mivel azonban egy darabban sok a megbotránkoztató, illetlen részlet, elrendelem, hogy azt a cenzor teljességgel elutasítsa, avagy oly változtatásokat eszközöltessen benne, hogy a darab előadásáért és az általa keltett benyomásért vállalhassa a felelősséget. Schikanéderék előadása tehát elmaradt. Ám második Józsefet az nem zavarta, hogy a darab szövegét kinyomtatták, és ami még meglepőbbnek tűnhet, és ami egyszer s mint számunkra most fontosabb, olasz nyelvű operaként sem zavarta őt a Figaro, sőt. Alig hanem azért, mert egy olasz nyelvű operával éppenséggel annak az arisztokrata közönségnek üzenhetett, akik többé-kevésbé szemben álltak a josefinista reformokkal, így a Beaumarchais darabjában is kapirgált jogegyenlőséggel is.

De mielőtt még Mozart operájához elérkeznénk, szóljunk pár szót a majdani társszerzőről, Lorenzo da Ponte-ról, aki száműzött velencei polgárként és kicsapott egyetemi oktatóként érkezett Bécsbe, és rögvest, roppant ambíciózusan megcélozta az udvari költő állását, jól lehet, szinte semmiféle tapasztalattal és hírnévvel nem rendelkezett. Mégis sikerült nagynevű ajánlókhoz bejutnia, majd a császár színe elé kerülnie. Erről az audienciáról évtizedekkel később született visszaemlékezéseiben így írt. Soha azelőtt nem beszéltem még uralkodóval. Noha mindenki azt mondta, hogy József a világ legemberségesebb és legnyájasabb fejedelme, mégsem tudtam leküzdeni előtte nagy zavaromat és félénkségemet. De mosolygó arckifejezése, szelíd hangja és főleg végtelenül egyszerű viselkedése és öltözködése, mely semmiben sem hasonlított ahhoz, amit egy királyról elképzeltem magamnak, nem csak felbátorított, de alig hagyott időt arra, hogy észrevegyem, egy császár előtt állok. Mivel mindent tudni szeretett volna, számos kérdést tett föl hazámra, tanulmányaimra, és arra vonatkozóan mi hozott Bécsbe. Csak röviden válaszoltam mindenre, és úgy látszott, ez is nagyon tetszik neki. Megkérdezte végül, hány darabot írtam eddig, mire nyíltan megmondtam, felség, egyet sem. Helyes, helyes, felelte mosolyogva, szűzmúzsánk lesz tehát. Da Ponte ilyes formán bizalmat, valamint rögtön állást és elég jó fizetést kapott, ami annál is nagyobb dolog, mivel második József az ilyesmén szeretett spórolni. Így aztán sor kerülhetett 1783 tavaszán a kezdő librettista és Mozart megismerkedésére is, és csupán idő kérdése volt, hogy az olasz vígopera írás felé tájékozódó zeneszerző összehozzon egy közös tervet. Ez pedig az 1785-86-ban keletkezett Figaro házassága lett, amelynek alapötlete Da Ponte visszaemlékezése szerint Mozarttól eredt. A terv mellé, ha igaz, Da Ponte állította oda, meggyőző erejét kamatoztatva, a mi kalapos királyunkat. De persze Beaumarchais szövegéből sok mindennek vesznie kellett, hogy akár olasz nyelven és opera gyanánt is, de színre kerülhessen Bécsben. Ennek talán legérzékletesebb példája a címszereplő monológia az utolsó felvonásból, amelyben ilyen, már-már forradalmian plebejus mondatok hangzanak el. Nem, tisztelt gróf úr, nem lesz grófságod és soha. Ne higgye, hogy azért, mert nagy úr, mindjárt nagy ész is. Rang, cím, pénz, hivatal, kár mindettől olyan nagyra lenni. Mi része a megszerzésükben? Kegyeskedett megszületni, ez volt minden fáradozása. Különben bizony a tucatból csak egynek tetszik lenni, nagyon is. Nem úgy, mint én a szentségit, akinek ahhoz, hogy fennmaradjak, több észre és körültekintésre kellett szert tennem, mint amennyivel Spanyolországot egy álló évszázadig elkormányozzák. Majd aztán Figaro apróra elmeséli sorsának meg annyi abszurd és korjellemző mozdanatát. Mozart és Da Ponte közös művében e monológ helyén Figaro mindössze a női csalfaságról és a férfiak vakságáról énekelhet áriájában. Hallgassuk is meg ezt a részletet a ma este felhangzó felvételről, Figaro negyedik felvonásbeli áriáját Luca Pizzaroni énekli.

Bomársé társadalmi vígjátékának operává való átlényegítése azonban korántsem csupán a politikailag kényes részletek miatt ígérkezett nehéz feladatnak. A cselekmény gyorsan formálódó bonyodalmassága, meg a sok színpadi riposzt és parádriposzt, valamint korántsem utolsó sorban a szereplők nagy száma ugyanis elütött a korabeli hagyományos opera buffa sablonjaitól. Mozart azonban, akinek ez volt az első felnőttként komponált teljes olasz nyelvű vígoperája, bravúrosan oldotta meg a feladatot, amellyel kapcsolatban pedig még az apja, Leopold Mozart is komoly aggodalmakat fogalmazott meg. A Figaro házassága második felvonásának fináléjában, pontosabban e finálé zárószakaszában például 7 szereplő énekel egyszerre a színen, fenntartva a társadalmi vígjáték légkörét és tökéletesen megfelelve a vígoperai elvárásoknak. Következzen most ez a részlet a második felvonás végéről, a Jannik Nézé Szegen által vezényelt felvételről.

Mozart és Da Ponte első közös operája 1785-86 telén elkészült. A bemutató azonban halasztást szenvedett, legalábbis a korabeli gyakorlathoz és legfőként a zeneszerző elvárásaihoz képest. Ráadásul a Burgtheater körül mindenféle intrikák is támadtak, például húzni akartak Mozart művéből, közelebbről az első felvonás végéről. Ekkor újra a császár igazolta az ügy iránt táplált jóindulatú érdeklődését, és utasította színházát, hogy a Figaro házasságát húzás nélkül kell bemutatni. Ha igaz, Mozartot igencsak felpaprikázta a késedelem is, mert ahogy egy szemtanú utóbbi visszaemlékezéseiben megírta, Mozart lobbanékony volt, mint a puskapor, s megesküdött rá, hogy inkább tűzre veti az opera partitúráját, ha nem azt viszik színre először. Ha igaz, mondtam az előbb, ugyanis a Figaro házassága keletkezésének és bemutatójának körülményeiről nem csak Da Ponte számolt be memoáriaiban, hanem egy ír tenor, bizonyos Michael Kelly is, aki a bécsi premiéren Don Basilio és a dadogos Don Curzio szerepét alakította, az imént idézett mondat pedig tőle származik. Csak hogy az ő visszaemlékezései teli vannak valószerűtlen túlzásokkal. Kelly csupa helyes és frappáns megállapítást tesz, akár a császár jelenlétében is, mi több Mozartot is elismerésre, sőt fegyverletételre készteti. A zeneszerző ugyanis Kelly szerint nem akarta, hogy Don Curzio a harmadik felvonás hatosában dadogjon. Csak hogy az ifjú tenor úgymond megkötötte magát és ragaszkodott a maga játékához. Kelly visszaemlékezésének vonatkozó részletét ezzel az öntömjénező passzussal zárja. Teltházak bizonyították, hogy soha színpadi előadásmód nem hozott még ilyen elsöprő hatást. A közönség dülöngélt a nevetéstől, és Mozart sem volt kivétel. A császár többször is bravót kiáltott, és a számot hangos ovációval tapsolták vissza. Amikor az előadás véget ért, Mozart felszaladt hozzám a színpadra, és mindkét kezemet jól megszorongatva azt mondta: "Bravo, fiatalember, le vagyok kötelezve, és elismerem, hogy önnek volt igaza, és én tévedtem." Erre az esetre 1786. május 1-én került volna sor, akkor tartották meg ugyanis a Figaro házassága Mozart szempontjából oly sokat, valójában mégiscsak alig pár hónapot halasztott ősbemutatóját. Hogy a közönség elsőre miként fogadta el művet, azzal kapcsolatban nem könnyű egyértelmű megállapítást tennünk, egy korabeli sajtóbeszámolóban például ilyen mondatok olvashatók. A publikum az első napon nem igazán tudta, hogy mit gondoljon a darabról. Pártatlan értőktől hallani lehetett némely bravó kiáltásokat, a felsőbb emeletek erkélyein helyet foglaló bárdolatlan fickók viszont, ahogy csak tudták, teleszívták bérbeadott tüdejüket, és amilyen hangosan csak tudtak, pisszegtek, hogy megsüketítsék az énekeseket és a közönséget, aminek következtében a darab végén megoszlottak a vélemények. Mi tagadás, a Figaro házasságával kapcsolatban nem csak a vélelmezett bérpisszegők fogalmaztak meg kedvezőtlen ítéletet, de II. József egyik legbizalmasabb főhivatalnoka, a grafomán naplóíró Zinzendorf gróf is, aki elsőre kurtán ennyit jegyzett fel: az opera untatott. Majd egy későbbi előadás után ezt még megtoldotta a következő véleménnyel: Mozart ügyes, de üres. A császárnak azonban tetszett a Figaro házassága, így az operát luxemburgi nyári rezidenciáján is előadatta, valamint szorgalmazta és elősegítette azt is, hogy a mű Prágában és Firenzében is bemutatásra kerüljön. Így tehát II. József érdeme nem csak a keletkezés, de a kész mű népszerűsítése terén is számottevő. Az alkalmasint mindannyiunk számára ismerős cselekmény szószaporító ismertetése helyett a hátralevő percekben még két érdekes és meglepő mozzanat lesz témánk. Az egyik az önmagától kölcsönző Mozart lesz. Hiszen a korábbi dallamok újrahasznosításának ökonomikus gyakorlatát a nagy operaszerzők közül korántsem hozzá, mint sokkal inkább Rossinihez vagy Puccinihez szoktuk kötni. Nos már pedig a Figaro házasságában Mozart is élt ezzel a kézre eső lehetőséggel. Ennek legfontosabb példája a grófné oly gyönyörű harmadik felvonásbeli áriája, a Dove Sono kezdetű ária, amelyet hallgassunk is meg Sonia Joncheva előadásában.

Nos, az áriát indító emlékezetesen szép motívum bő másfél évtizeddel korábbról való. Méghozzá Mozart egy egyházzenei művéből. Abból az 1779-es miséből, melyet utóbb a koronázási melléknévvel ruháztak fel. Idézzük is föl az előbb hallott dallamot az Agnus Dei tételből az eredeti hangnemében, Barbara Bonni hangján.

A másik érdekesség, vagy ha úgy tetszik furcsaság, imár a Figaro házassága utóéletéhez kapcsolódik. Hiába gondolnánk ugyanis, hogy a személyét és életművét övező kultikus tisztelet megóvta volna Mozartot az opera színpadok csonkító praxisától. Ma felhangzó operájából például színpadon többnyire mindmáig elhagyják az utolsó negyedik felvonás két mellékszereplői áriáját, melyekben előbb Marcellina, majd Don Basilio is előadja a maga életfilozófiáját. A lemez felvételekről azonban immár nem szokás mellőzni ezeket az áriákat, így befejezésül hallgassuk meg a Don Basilio szólamát frenetikusan megformáló Rolando Villazón előadásában azt az áriát, melyben a zenemester az életben maradást megkönnyítő szamárbőr nem túlságosan dicső, ám de annál hasznosabb felöltéséről és viseléséről énekel.

0: Kérem, hallgassák meg ma este Mozart operáját, a Figaro házasságát, és tartsanak majd velünk jövő kedden is, amikor Antonio Vivaldi Ercole sul Termodonte, vagyis Héraklész a Termodonnál című operája lesz műsoron Fabio Biondi 2009-ben rögzített lemezéről. Munkatársaink Bánkövi Gyula és Farkas Dávid nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető László Ferenc. A viszonthallásra!
1: A 2020. március 24-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot ma fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, büszke arra, hogy a munkája kivívta az előző hatalom ellenszenvét, és bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Lemondta a József Attila Színházban készülő Ghost című előadás rendezését Eszenyi Enikő. A döntést közösségi oldalán jelentette be néhány nappal azután, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház is törölte a jövő évadra tervezett, általa rendezett Primadonnák című produkciót. Eszenyi Enikő korábban nyílt levélben kért bocsánatot azok után, hogy évekkel ezelőtt több volt kollégája munkahelyi visszaélésekkel vádolta meg. A színházi dolgozók szakszervezete szerint ugyanakkor a bocsánatkérésből hiányzott a valódi felelősségvállalás. Csaknem negyed órát körözött eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított. Hangsúlyozták, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Végül az időjárásról. Marad a napos gomoly felhős idő, holnap napközben eleinte az ország keleti részén szorványosan fordulhat elő egy-egy záporzivatar, délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél, éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt László Ferenc kollégám a prológban már felvezette, ma este Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága című 4 felvonásos operáját hallhatják. A szereposztás a következő. Alma Viva gróf Thomas Sampson bariton. Rosina grófné Sonja Jontseva szoprán. Figaro Luca Pisaroni baszbariton. Susanna Christiane Karg szoprán. Cherubino Angela Brauer mezzoszoprán, Marcellina Anne-Sophie von Otter mezzoszoprán, Bartolo Maurizio Muraro basszus, Basilio Rolando Villazon tenor, Don Curzio Jean-Paul Fouché-Court tenor, Antonio Phipps Lai baszbariton, Barbarina Regula Müllemann szoprán. Közreműködik a Rastatti énekegyüttes, karigazgató Holger Speck és az Európa Kamara zenekar. Vezényel Janik Nézeszégem. Hallgassuk az első felvonást.

l'arguzia col giudizio, col criterio si potrebbe

Az első felvonást hallottuk Mozart Figaro házassága című négy felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Almaviva gróf Thomas Hampson, bariton. Rosina grófné Sonja Joncseva, szoprán. Figaro Luca Pisaroni, baszbariton. Susanna Christiane Karg, szoprán. Cherubino Angela Brauer, mezzoszoprán. Marcellina Anne-Sophie von Otter, mezzoszoprán. Bartolo Maurizio Muraro, basszus. Basilio Rolando Villazon, tenor. Don Curzio Jean-Paul Fouché-Cour, tenor. Antonio Philip Sly, baszbariton. Barbarina Regula Müllemann, szoprán. A Rastatti Énekegyüttest és az Európa Kamarazenekart Janik Nézesse vezényli. Hallgassuk a második felvonást.

0: Vostre dunque saran queste carte che per
1: orge la me.

A második felvonást hallottuk Mozart Figaro házassága című négy felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Alma Viva gróf Thomas Hampson, bariton. Rosina grófné Sonja Joncseva, szoprán. Figaro Luca Pisaroni, baszbariton. Susanna Christiane Karg, szoprán. Cherubino Angela Brauer, mezzoszoprán. Marcellina Anne-Sophie von Otter, mezzoszoprán. Bartolo Maurizio Muraro, basszus. Basilio Rolando Villazon, tenor. Don Curzio Jean-Paul Fouché-Cour, tenor. Antonio Philip Sly, baszbariton. Barbarina Regula Müllemann, szoprán. A Rastati Énekegyüttest és az Európa Kamara Zenekart Jannik Nézesseggen vezényli. Következik a harmadik felvonás.

a harmadik felvonást hallottuk, Mozart Figaro házassága című 4 felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Alma Viva gróf Thomas Hampson, bariton. Rosina grófné Sonja Joncseva, szoprán. Figaro Luca Pisaroni, baszbariton. Susanna Christiane Karg, szoprán. Cherubino Angela Brauer, mezzoszoprán. Marcellina Anne-Sophie von Otter, mezzoszoprán. Bartolo Maurizio Muraro, basszus. Basilio Rolando Villazon, tenor. Don Curzio Jean-Paul Fouché-Cour, tenor. Antonio Philip Sly, baszbariton. Barbarina Regula Müllemann, szoprán. A Rastatti Énekegyüttest és az Európa Kamara Zenekart Jannik Nizeszegen vezényli. Következik a 4. felvonás.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága című 4 felvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Alma Viva gróf, Thomas Hampson, bariton. Rosina grófné, Sonja Jontseva, szoprán. Figaro, Luca Pisaroni, baszbariton. Susanna, Christiane Karg, szoprán. Cherubino, Angela Brauer, mezzoszoprán. Marcellina, Anne-Sophie von Otter, mezzoszoprán. Bartolo, Maurizio Moraro, basszus. Basilio, Rolando Villazon, tenor. Don Curzio, Jean-Paul Fouchécourt, tenor. Antonio, Philip Sly, baszbariton. Barbarina, Regula Müllemann, szoprán. Közreműködött a Rastatti Énekegyüttes, karigazgató Holger Speck és az Európa Kamara Zenekar. Vezényelt Janik Nézeszegem. A szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenítérőknek jó éjszakát, a még fentmaradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Egyetlen kompozíció szól ezen az estén. Veres Sándor 1965 és 66 között 12 vonósra komponált Musica Concertantéja. A 23 perces alkotást a Camerata Bern előadásában hallgathatják meg Heinz Holliger, Veres Sándor műveinek lelkes terjesztőjének és népszerűsítőjének vezényletével. Kettejük kapcsolata 1955-ben kezdődött, amikor a magyar alkotó a kommunisták kultúrcenzúrája elől Svájcba emigrált. Veres ekkor Bernben kapott tanári állást, ahol számos, később világhírűvé lett muzsikust oktatott. Többek közt Heinz Holligert. Pár évvel ezelőtt Elfelejtettük a 20. század egyik legnagyobb magyar zeneszerzőjét címmel publikáció jelent meg Csabai Máté tollából. A Musica Concertante elhangzása előtt ebből idézünk. Veres Sándor nevére sokkal jobban kellene emlékeznünk. A magyar zenei élet duájenje lehetett volna, ha nem kényszerül az emigrációt választani. Zeneszerzőként, pedagógusként, előadóként és népzenegyűjtőként is maradandót alkotott. Ő az, akinek köszönhetően Svájcban bevezették a Kodály módszert, és ő az, akit Bartók és Kodály is a legtehetségesebb fiatalok közé sorolt. Az 1917-ben a 10 évesen szüleivel Kolozsvárról Budapestre költözött ifjú 1930-tól, ahogy számos zeneszerző, népdalokat gyűjtött, főleg csángó falvakban. 5 évvel később pedig Bartók asszisztense lett a Magyar Tudományos Akadémián. Mindeközben zeneszerzői sikereket is aratott. Első vonós négyesét a Vég kvártet mutatta be a Zeneakadémián. Tóth Aladár így tudósított az estről. Igaz művész szólal meg, akinek magasabb ideáljai vannak, aki a muzsikától komolyan vár és követel valamit saját lelke és embertársai számára. Veres 1943-ban Kodály posztjára került a Zeneakadémián, és az 5 év jelentősége, amit tanárként itt töltött, jócskán meghaladja rövidségét. Tanítványai között volt Ligeti György és Kurták György is. Nemes lelkű, csodálatos személyiség, ezekkel a szavakkal jellemezte őt Ligeti. Veres zeneszerzés tanárként nem technikai kérdéseken őrlődött, feladatának az esztétikai és morális nevelést tekintette, amit mindenfajta művészeti nevelés gyökerének tartott. A háború után a kultúrában történő kommunista térfoglalással Veres nem tudott együtt élni. Olyan zeneszerző volt, aki művészeti kérdésekben nem ismerte el politikai korlátokat. 1938-ban, 39-ben Londonban volt tanulmányúton, de korábban megjárt a Berlint, Amsterdamot és Rómát is. Amikor 1948-ban azzal szembesült, hogy a kommunista hatóságok elutasítják a nyugati művészetet, tiltó listára teszik például Debussy, Ravel, Britten, Schönberg és Stravinsky zenéjét, sőt, még Bartókot is, néhány közérthetőbb mű kivételével, Veresnek nem volt maradása. Állást ajánlottak neki Pittsburghben. Svájcban megismerkedett a művészet pártoló Paul Sacherrel. Szaporodtak a lehetőségek, az idő pedig fogyott. Végül Svájc mellett döntött, ahol élete hátra lévő részét élte le. 1992-ben hunyt el, 85 éves korában, Bernben. Mindent, amit tudok, tőle tanultam. Ez pedig már legnevesebb svájci tanítványa, Heinz Holliger oboista, karmester, zeneszerző mondja Veres Sándorról, és rögtön hozzáteszi, élete legnagyobb inspirációja, egykori mestere. Veres nem epigonokat gyártott, így minden tanítványa megtalálta, megtalálhatta saját egyéni stílusát. Holliger, aki 1955-59 között volt tanítványa, nem érti, miért nem játsszák többet Veres műveit. Mindenki előtt járt, mérföldekkel mindenki előtt. Fakadt ki egyszer az egykori növendék, aki most tehát Veres Sándor muzika koncertantéját vezényli a Camerata Bern élén. A hangfelvétel 1993-ban készült.

0: Musica concertante. Veres Sándor 1965-ben és 66-ban írt háromtételes művét a Camerata Bern előadásában hallották Heinz Holliger vezényletével. Holnap is várja a kortárs zene kedvelőit az Ars Nova szerkesztő műsorvezetője Bánkövi Gyula a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, de rögtön át is adom szerkesztőnknek a szót, ugyanis lemezbemutatóval készültünk, Weiss Gábor interjújával juthatnak közelebb a tartalomhoz. Szász Ágnest, Munkácsi Esztert és Benedek Lilit is kérdezte.
3: Megjelent a Vintage Dolls ének trió új albuma, ami azért különleges, hiszen egy dupla CD. Ennek oka van, miért is lett ez két CD? Munkácsi Eszter.
4: Azért lett végül dupla CD, arra gondoltuk a lányokkal, hogy ez mennyivel különlegesebb lenne így, ha ketté választanánk, hiszen a műsorunk is tulajdonképpen két részből áll. Az egyik fele saját dalokból áll, amit én írtam. A másik fele pedig a múlt századnak az ikonikus lágerei hangoznak el, ezeket dolgoztuk fel három szólamba, úgyhogy ezért választottuk ketté, és emiatt kapott két alcímet is ez a két kis lemezkorong, az egyik a Csak a miénk címet viseli, ami ugye a saját utal, a másik pedig az évek korszakok, ami pedig a nagy ikonokra utal tulajdonképpen a múlt századból, és ez végül is az egyik dalunknak az egyik sora, úgyhogy ezért lett ez a két cím.
3: A két lemez cím az, hogy forog a lemez, ugye?

0: album az viszont az amerikai 30-as, 40-es éveket idézte.
1: Pontosan, így van. Az elején, amikor elkezdtük a zenekart, akkor az Andrew Sisters, Boswell Sisters világából inspirálódtunk, és Eszter az ő dalaikat szedte le, és az alapján tanultuk meg ezeket a dalokat. Viszont jogosan a közönségünktől már akkor elkezdtek érkezni a kérések, hogy magyarul is miért nem éneklünk. És az évek során szépen, ahogy alakult a műsorunk, végül összeállt egy egész estés nagy repertoár, és ezért kerültek fel a második lemezre a magyar nyelvű dalok.
0: Szász Ágnes, egy quintet kísértiteket, légy szíves, mutasd be őket.
2: Igen, hát egy nagyon szuper quintet kísér minket, és nagyon-nagyon hálások vagyunk, hogy elvállalták a fiúk. Nagybőgön Bögöti Ádám, kísér doboknál Hidász Tamás, zongorán Tálosáron, gitáron Szabó Illés, aki egyébként a zenekari hangszerelést is készíti, és trombitán Benedek Áron, illetve meghívott vendég is szerepel a lemezünkön, az Évek Korszakok lemezén, ő pedig Miheller Mirtil.
0: Hogyan esett rá a választás, hogy egy számban közreműködjön?
2: Tulajdonképpen kettő számban is közreműködik a Mirtil, és 2022-ben volt egy koncertünk a Hungarian Jukebox címen, ahol őt elhívtuk vendégként, hogy lenne kedve esetleg velünk így fellépni és kollaborálni egy-két dalban, és ő nagyon-nagyon szívesen elvállalta, és most úgy éreztük, hogy akkor helye van a lemezen.
0: Az Évek Korszakok, tehát a második lemezen, tényleg ikonikus zeneszerzők is vannak, egy párat említsünk, hiszen szerintem a hallgatók nagyon jól ismerik, mondjuk Fényes Szabolcsot, aki ugye eszembe jut, aztán nem tudom, hogy még tudtok mondani párat?
3: Fényes Szabolcs, Ejzemon Mihály, Majlát Júlia, Nádas Gábor, Hajdú Júlia, illetve Ulman Otto, Szenes Iván, aki például a szöveget írta a 2x2 néha őt, ezt ugye szerintem mindenki ismeri ezt a dalt.
0: Hogyan választottátok ki ebből a hatalmas repertoárból, hiszen szerencsére a magyar zeneszerzők is a 30-as, 40-es években nagyon termékenyek voltak, tehát rengeteg dal született. Ha jól tudom, akkor elsősorban például a filmekhez.
3: Igen, rengeteg ötlet volt, szóval csak küldözgettük egymásnak a lányokkal a sok ötletet. Aztán végül azt szerint válogattam ki, hogy mi az, ami így a vintage dollshoz, a mi profilunkhoz a legjobban illik. Azt néztem, hogy a témája mindenképpen vidám legyen, mert ez ránk nagyon jellemző, mert azért ugye ebben a korszakban azért elég sok szomorú sláger is született, és mi nem ezt szeretnénk képviselni. Úgyhogy ami például az Andrew Sistersre, vagy a Vintage Dollsra jellemző, ez a bohókásság, vidámság, vicceskedés, ez így érezhető a szövegekben is, meg ugye a dallamvilágon.
0: Kik a hangszerelők, illetve hát gondolom az ének trióra is meg kellett hangszerelni, meg hát a zenekarra is.
3: Igen, az ének trióra én szoktam írni a szólamokat, a zenekarra pedig Szabó Illés a gitáros, aki egyébként a férjem, és együtt szoktuk így megfejteni a zenekari részt.
0: Mivel rádióban vagyunk, ezért szoktam kérni egy kis leírást a borítóról is, hogy hát ha valaki erről fogja megismerni a lemezt, én úgy gondolom, hogy ez is nagyon jól idézi ezt a kort. Vidi.
1: Novák Hanga készítette egyébként a grafikát, az egész lemez grafikáját, és ő állt elő azzal az ötlettel, hogy próbáljuk meg egy picit összehangolni olyan képeket, színeket és formákat, amiktől nagyon észrevehető lesz maga a lemez, és ezért került a frontborítóra egy ilyen nagy kép rólunk, aminek egy ilyen nagyon szép árnyalatai vannak a háttérben rózsaszínnel, hogy egy picit úgy felkeltse a figyelmet, és a belső borítóban elrejtve vannak olyan képek, amik mondjuk csak a lemez alatt láthatóak, vagy például ilyen személyes tárgyak, van benne egy zsebóra, ami a trombitásunk apukájáé volt, és benne van, hogy swing, és picit úgy személyessé is váljon ez az egész.
2: Tulajdonképpen ez olyan, mint egy ilyen régi boríték, mert ugye, hogyha kinyitjuk a lemezt, akkor láthatod itt egy pecsét is, és akkor ez tulajdonképpen egy, hogyha emlékbe adjuk valakinek, akkor az olyan, hogyha egy levelet adnánk, amiben van egy lemez, vagy kettő végül is.
3: Igen, illetve még azzal kiegészíteném, hogy a stílusában az is koncepció volt, hogy egy kicsit a modern elemeket a régivel vegyítsük, és ez utal arra is tulajdonképpen, hogy mi is modern nőként ilyen régi dalokat énekelünk.
4: Szász Ágnest, Munkácsi Esztert és Benedek Lilit kérdezte Weisz Gábor szerkesztőnk. Hallgassuk a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát, már mennyi belefér a műsor keretébe a dupla lemezből. Benedek Áron tehát trombitán játszik, Szabó Illés gitározik, Tálas Áron zongorán játszik, Bögöti Ádám a bőgős és Hidász Tamás dobol. Az első téma a leghosszabb, hiszen több szerzeményt tartalmaz, forog a lemez, Fog meg a kezem egy táncra, Én is az éjszaka, Tavasszal talán, Ligetben, Nem titok, és csak a

miénk hangzik el, majd 2x2 május éjszakán egy rendes ember hívjon fel éjszaka telefonon, válogatós vagyok, Pest megér egy este, nékem csak Budapest kell, és csitt álmos vagyok, fér bele a mai összeállításba.

0: A mai éjszakai jazzklubban a Vintage Dolls Forog a lemez című albumáról szóltak a részletek. Szász Ágnes, Munkácsi Eszter és Benedek Lili énekelt, Benedek Áron trombitán játszott, Szabó Illés gitáron, Tálas Áron zongorán, Bögöti Ádám volt a bőgős, Hidász Tamás topolt. A címadó, Forog a lemez, Fog meg a kezem egy táncra, Én és az éjszaka, Tavasszal talán, Ligetben, Nem titok és Csak a miénk, majd 2x2, május éjszakán, Egy rendes ember, Hívjon fel éjszaka telefonon, Válogatós vagyok, Pest megér egy estet, Nékem csak Budapest kell, és Csitt álmos vagyok, fér bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást, közölte az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy már nincsenek vitás kérdések, és az egyesség életbe lépésével a hormuzi szoros is megnyílhat. A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A kormányfő az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Hozzátette, Magyarország Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal és Romániával is szeretné erősíteni az együttműködést. Idehaza májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció, az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak, a vezetékes gázért ugyanakkor 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is növeli. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A költő Nagy László képzőművészeti munkásságát bemutató kiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat a József Attila díjas művész kevésbé ismert oldalát mutatja be, Nagy László ugyanis korszakalkotó versek mellett grafikusként is maradandót alkotott. A kiállításon egyebek között könyvillusztrációi, fafaragványai és képszerkesztési munkái is megtekinthetők. Holnap az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunán túlon megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 27 és 33 fok között alakul majd.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket munkatársai, Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Johann Christian Bach a nagy Bach legfiatalabb fia volt, és a bécsi klasszika egyik korai mestereként tartják számon. Apjától tanult zenét, majd amikor Bach meghalt, akkor a bátyja, Carl Philipp Emanuel nevelte tovább. Fiatalon Itáliába költözött, ott a katolikus hitre tért át, és operaszerzőként szerzett hírnevet. Aztán Londonban telepedett le, és ezért gyakran londoni Bachként emlegetik. A londoni Bach G-dur kvintettjét hallgatjuk meg a nocturno elején.

Johann Christian Bach G-dur kvintettjét a Lézagyő együttes adta elő. Ez a komponista írt versenyműveket, operákat, szimfóniákat, élete végén anyagi nehézségekkel küzdött, de aztán rendbe jött. Most Frédéric Chopin opusz 16-os S-dur rondóját játssza Ludmila Angelov.

Chopin Ezdúrondóját Ludwig Angelov játszotta. Wagn Holmbo dán zeneszerző volt, kórus művét hallgatjuk meg, Lauda Anima Mea Dominum, vagyis Dicsérd az Urat én lelkem, a cím a 146. Zsoltár kezdősora, egyébként Bach is írt ilyen címmel zenét.

Wagner-Holmbo kórusművét a Sokerund kórus adta elő, vezényelt Martin Schütjensen. Holmbo szülei amatőr muzsikusok voltak, a zongora mindig szólt otthonukban. Ennek ellenére a kisfiú hegedülni kezdett tanulni, aztán Carnielsenhez került. Aram Hacsaturian Spartacus című balettjéből következik az Adagio.

Hacsaturján Spartacus című balettjének adagioját az ukrán rádiózenekar adta elő. A Grigorovics féle premierrel párhuzamosan dolgozott egyébként Seregi László a Budapesti Operában ezen a baletton, zseniális munkát végzett. Most egy másik adagio következik, Kodály Zoltáné.

Kodály Zoltán adagioját Major Tamás és Kocsi Zoltán játszotta. Petár Petrov kortárs bolgár zeneszerző, aki főként kamara zenei és vokális műveiről ismert. Canto Triste című darabja már a címével is melankolikus hangulatot sugal, hiszen a jelentése szomorú ének, tehát egy lírai dallamvezetésű. Minden bizonyán szép zenét hallunk.

Petár Petrov Kantotriszt című darabját Rosen Idealov, Georgita Bojagyieva és a Szófiai Muzika Nova adta elő. A darabban fontos szerepet kapnak a finom dinamikai árnyalatok és a hosszú énekszerű frazeálások. Most halljuk Beethoven első szimfóniáját.

Beethoven első szimfóniáját a finn rádiózenekar adta elő, vezényelt Jukka-Pekka Saraste. Haydnt és Mozartot szerződések kötötték, ők akkor írtak szimfóniát, ha rendeltek tőlük. Beethovent pedig Bécsben, mint zongora művészt és kamara művek szerzőjét ismerték, ezt is várták tőle. Orlandus Lassus Motettája szól.

Lassus egyik motettáját a Kurrende együttes szólaltatta meg. Franz Berwald egy svéd romantikus zeneszerző és hegedű művész volt, a 19. századi skandináv zene fontos alakja, fiatalon a stockholmi udvari zenekarban játszott, bár elismerést keveset kapott, főleg mint zeneszerző. Gimmel kvartettje szól.

Franz Berwald G-moll kvartettjét az Örebró vonos négyes adta elő. A komponista életének egy részében nem is zenéből élt, ortopédiai klinikát vezetett, később pedig üveg- és fafeldolgozó üzemekkel foglalkozott. Zenéje a merész harmóniáival és szokatlan formáival megelőzte korát. 2 óra van.

A BBC skóciai szimfonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen Ryan Wigglesworth vezényelt, sőt az első darabot ő is komponálta. A címe Laurának, Bach nyomán. A darab Laura Samuel hegedűművész, a BBC skóciai zenekarának korábbi koncertmestere emlékére készült, aki 2024-ben hunyt el. Wigglesworth kortárs brit szerző, zongoraművész, az angliai Yorkshire-ben született, és fiatalon rendkívüli érdeklődést mutatott a zeneszerzés iránt, több iskolában tanult, különösen a részletgazdag hangszerelését emelik ki a róla szóló kritikák.